ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger, megy 2 óra is elmúlt, és remélem most pihenünk, nem bulizunk, mert bulizni ma délután 5 órától fogunk a Rádió Egy születésnapi fesztiválon. Ő Teddy Sims és a The Door, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha valakitől folyamatosan jókedvű, vidám, mosolygós kontenteket szeretnék látni bármelyik social felületen, akkor Ray Daltont kövessük be. És ha valakitől mindig szenzációs dalokat szeretnénk hallgatni, akkor Ray Daltont kövessük be. Mert hogy ebben sem hibázik. Ez a legújabb kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Running itt a rádió egyen.

igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió Extra.

0: minket hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi ma is lát.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten sárnak le a játékokkal, sőt egy vadi új játékot hoznak, az elfűrészet igazi mai slágerek játékát. De nem féltem a hallgatókat, ezeket a dalokat ismerjük, szeretjük, szóval fel fogjuk ismerni és elvisszük a menő nyereményeket. Viszont azért, hogy egy picit gyakoroljunk, mutatok most egy aktuális kedvencet. Két olyan, és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is, jön például Joel Corey és Sam Feld újdonsága, de készülök a Clean Bandittel, a Halott Pénzzel és Loival is, és már a kezdésben sem hibázok, Hypaton és Norma Jean Martin jön. Ez az igazi mai sláger, az Out of My Head, pár perc is ezzel folytatom, kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy igazi újdonság a kezdésben, Piff! Joel Corey jön már is, aki nem egy ilyen reklamálós típus, de egy dologért mindig reklamál, ha nincs rendben a szállodában, a szobában, és ez a víznyomás. Imádatus alatt állni hosszan, fellépés előtt és után is, így készül fel, utána pedig egyébként picit így enged le, és hogyha ez nem működik, akkor hát tud reklamálni. Vannak erről nagy sztorik. Na, ez viszont az igazi mai sláger, tőle Joel Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez itt csak igazi mai sláger megy, és már csak 13 óra, meg egy pici. Délután 5 órától ugyanis indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A nagy színpadon először Kuki, aztán Lotfi Begi és a Diszkósit 18.30-től Accent és Tóth Abigail párosa következik, majd DJ Metzger Viki, a világsztárok sorát pedig Sam Felt indítja, akit Jamina, a Swiss Disco, Regáli és Cyril követ. Hát így néz ki a line-up ma délután 5 órától, és ebből a line-upból választottam a folytatást is most, Sam Feldjön, az igazi mai sláger Rosalinnel közösen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Ray vagy éppen Bibi Rex újdonsága, de hozom majd Tiestót is, Éva Max-el a kezdésben pedig Ed Sheeran és az

0: Nagy kedvencek megállás nélkül a következő órában is. Mindjárt indítom. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vízes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermely.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. The Disturbed, The Sound of Silence, Siri remixében. Ő csinált egy olyan verziót, ami aztán igazi világsiker lett, és ő az, aki ma itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a nagy színpadunkon 20 óra 55 perctől kezd zenélni. Cyril, rendben lesz. Ahogy a folytatás is most, mert az igazi mai slágerek között Ray-t választottam, a nagy kedvenctől a Where is my husband, ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem ezt a dalt egy pici részletben is felismerhetjük, mert hogy jövő héten Balázsik teljesen szétvagdossák a dalokat, és így kell rájönni, hogy melyik igazi mai sláger szól, amivel nagyon extra ajándékokat lehet bezsebelni minden info a radio1.hu-n. Ez viszont most egy újdonság. Bibi Rexától egy Faithless dallal, és a New Religion-nál jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játszunk?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
2: Kilépett a Fideszből Balassa Gyarmat polgármestere, karrier tanácsadók segítik ősztől a szakképzésben tanuló nógrádi diákokat. Novák Eszter vagyok, hozom a részleteket. Szeptembertől akár karrier tanácsadók is segíthetik a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Balassagyarmati és Salgótarjáni iskoláiban tanuló fiatalokat, számolt be a szakképzési centrum. Mit ismertették, erre a svájci magyar együttműködés keretében indult a szakmai oktatás és vizsgáztatás módszertanának megújítása a Miskolci Szakképzési Centrumban című projekt ad lehetőséget, melyben partnerként ők is részt vesznek. A szakképzési centrum Balassagyarmati és Salgótarjáni oktatóinak egy csoportja egésznapos felkészítő tréningen vehetett részt a HRS Szepesi Viktória közreműködésével a Salgótarjáni MVSZT Stromfeldaurél Technikumban. A csapat egy 2x6 órás online oktatás és egy e-learning tananyagok tanulmányozását követően egy jelenléti oktatáson bővítette tudását. Ennek keretében az eddig is eredményes pályaorientációs tevékenységüket most új ismeretekkel vértezték fel, így a diákoknak az új tanévben a nekik való és számukra is szerethető pálya megtalálásában is segíthetnek majd, hangsúlyozták a beszámolóban. Sok támogatójával, lokálpatriótákkal, igazi és fele barátaival beszélve hozta meg döntését, kilépett a Fidesz Magyar Polgári Szövetségből, jelentette be Csak Gábor. Balassagyarmat polgármestere a választási vereségről azt írta, abban részbeni felelőssége van, de nem ez vezetett a döntéséhez. Kilépése legfőbb indokai, személyi és szervezeti okok, melyek szkeptikussá tették a párt megújulását illetően, emelte ki. Csak Gábor szerint a mostani választások eredménye, miszerint egy alig 200 taggal rendelkező párt kétharmados győzelmet aratott, bizonyítja, hogy a mai politika már nem művelhető a hagyományos pártszervezeti struktúrákban, teljesen másként kell országos politikát csinálni. Ez azonban őt már kevésbé érdekli, fogalmazta meg, kiemelve, hogy ami igazán érdekli, az az, ami 2 évtizede folyamatosan Balassagyarmat városának fejlődése. Minden energiámat erre szeretném összpontosítani önazonosan, az engem támogató helyi polgárok képviseletével és a teljes közösség szolgálatával, hangsúlyozta Csak Gábor. Időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a nógrádi tájakon csapadékra továbbra sincs kilátás. A hőmérséklet délutára 24-26 fokig emelkedhet. Hétfőn szintén sok napsütésben lehet részünk, csak elvétve jelenhetnek meg felhők az égen. A reggeli órákban 10-14 fokig hűl a levegő, még később 26-28 fokig kúszhat a hőmérőképzeletbeli higanyszála. Változást kedre sem jósolnak, ekkor is száraz napos idő várható. Hajnalban 10-14 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben akár 27-29 fokot is mérhetünk.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont- és fehérje képzésben, az ideg- és izomműködésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiörlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
0: Rádió
5: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 24-e van, Eliza és Eszter névnap, és ma délután 5 órától, vagyis 12 óra múlva startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Most meg Alex Warren jön, ez az Ordinary.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Délután 5 órától élőben közvetítjük a Rádió Egy születésnapi fesztivált, és azért az is jó, de a legjobb az, amikor majd közösen bulizunk, szuper időben. 12 óra múlva ilyenkor egyébként a nagyszínpadon és a lemezjátszóknál Kuki lesz, és 17:30-tól lesz a váltás, akkor Lotfi megjön, de az este során Sam Fell, a Swedish Disco és Cyril is érkezik a világsztárok közül. Most meg Martin Garrix a folytatásban, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, nézem az előrejelzést, és mit látok? 27 fokos szuperidő egész nap. Erre kell készülni, és ilyen időben állunk neki délután 5-től a rádió egy születésnapi fesztiválnak. A hírek után Félix Jén és az Ain't Nobody, az igazi mai sláger, amit indítok majd.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az 1 tonnás kategóriába tartozó légi eszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vízes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.

Perceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól, aki korábban ugye teniszedző volt, de mind a mai napig egyébként járt teniszezni, hát edzősködni nem, de teniszezni igen, koncertek előtt és hát nagy nyári turné előtt is így hozza magát formába. Az Instán egyébként vannak is friss képek és videók, hogy nagyjából hogyan is néz ki, amikor teniszezik. Hát igen, egy picit úgy néz ki, jobb a technikája, mint az enyém, és jobb a hangja is. Ezt mutatja most Ray Dalton, az igazi mai sláger a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Átmeneti enyhülést jelent az Aszályban a múlt hétvégi csapadék. A vízügy szerint vádat emeltek egy kelet-nógrádi férfi ellen, aki ököllel arcon ütött egy buszsofőrt. Érkeznek a részletek. A múlt hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, ám ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ keddi ülése után az MTI-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Mint ismertették, az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott vízmennyiségét a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A Nógrád vármegye területén is illetékes Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatóság a napokban arról számolt be, az igazgatóság területére múlt péntektől vasárnapig átlagosan 30,4 mm csapadék hullott. A három nap során a legtöbb eső a működési területük déli részén esett, míg a legkevesebb csapadék a felső Zagyva térségében volt. Az esőnek köszönhetően az igazgatóság a medrekben és a tározókban összesen mintegy 400 ezer köbméternyi többletvizet tudott betározni. Vádat emelt a Salgótarjáni járási ügyészség egy 28 éves kelet-nógrádi férfi ellen, aki megverte egy menetrend szerinti autóbusz sofőrjét. A Nógrád vármegyei főügyészség közölte, a vádirat szerint a férfi és élettársa tavaly júniusban az esti órákban egy Salgótarjáni buszmegállóban veszekedett egymással, majd felszálltak a sértett által vezetett autóbuszra, ahol tovább folytatták az utasokat is zavaró veszekedésüket. A pár nem váltott menetjegyet, viselkedésükkel pedig folyamatosan megszegték az utazási szabályokat, ezért a buszsofőrje felszólította őket a kötelező jegyvásárlásra és arra, hogy ne kiabáljanak. Később a járművezető már a leszállásra szólította fel a párt, mire a nő az első ajtón el is akarta hagyni a buszt, ám a vádott közölte, hogy élettársa nem száll le. Ezután odalépett a sofőr fülkéhez, a járművezetőt mellkason lökte, aki ettől a kormánykerékre esett, majd ököllel arcon is ütötte őt. Az incidens után a pár leszállt a buszról. A sofőr 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a 28 éves férfivel szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette, valamint könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozva. Tömegközlekedés. Útfelújítási munkálatok zajlanak Pásztó Tar felőli végén, emiatt számos helyközi autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik, várhatóan augusztus elejéig, közölte a MÁV csoport. Az érintett járatok kihagyják a Gyógypedagógiai Intézet megállót, még a Tejüzem megállót áthelyezték, így a kereszteződésnél az elkerülő úton kialakított ideiglenes megállóban lehet majd felszállni a buszokra. Novák Eszter köszöni figyelmüket, fél óra múlva újabb helyi hírösszefoglalót hozok itt a 100,4 Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is láger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez is egy olyan dal, amit ma délután, ma este élőben is meghallgathatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, mert egy Accent is jön hozzánk. Hello mindenkinek, kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk egy picivel, szóval van még 13 óránk, ha jól számolok és jól számolok. Na addig részben pedig én hozom az igazi mai slágereket, ilyen nagy kedvenceket, mint ez is. Sam Smith, Kim Petras és az Unholy a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, délután 5 órától startolunk Kukival, de a teljes line-up már egyébként ott van a Rádió 1.hu-n, és ebből az is látszik, hogy mikor jön Cyril, az egyik világsztárunk, aki 20 óra 55 perctől a Rádió egy nagy színpadán, és ő az, aki egy csirán kamerájával ezt a hivatalos remixet készítette, ez jön már is a Rádió 1.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig ugye holnap pihennek, ez fontos, mert hogy hosszú hétvége van, munkaszüneti nap, kedden viszont jönnek, és egy vadi új játékot is hoznak, hogy mit kell erről tudni, mutatom mindjárt. Előtte viszont az, hogy mivel folytatom pár percen belül. Ezzel Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy, mind a két előadó, a páros a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is fellép fél hét előtt, 2 perccel, mert hogy ebben is tűpontosak leszünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Kilépett a Fideszből Balassa Gyarmat polgármestere, karriertanácsadók segítik ősztől a szakképzésben tanuló nógrádi diákokat. Novák Eszter vagyok, hozom a részleteket. Szeptembertől akár karriertanácsadók is segíthetik a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Balassagyarmati és Salgótarjáni iskoláiban tanuló fiatalokat, számolt be a Szakképzési Centrum. Mint ismertették, erre a svájci magyar együttműködés keretében indult a szakmai oktatás és vizsgáztatás módszertanának megújítása a Miskolci Szakképzési Centrumban című projekt ad lehetőséget, melyben partnerként ők is részt vesznek. A Szakképzési Centrum Balassagyarmati és Salgótarjáni oktatóinak egy csoportja egésznapos felkészítő tréningen vehetett részt a HRS Szepesi Viktória közreműködésével a Salgótarjáni MVST Stromfeldaurél Technikumban. A csapat egy 2x6 órás online oktatás és egy e-learning tananyagok tanulmányozását követően egy jelenléti oktatáson bővítette tudását. Ennek keretében az eddig is eredményes pályaorientációs tevékenységüket most új ismeretekkel vértezték fel, így a diákoknak az új tanévben a nekik való és számukra is szerethető pálya megtalálásában is segíthetnek majd, hangsúlyozták a beszámolóban. Sok támogatójával, lokálpatriótákkal, igazi és fele barátaival beszélve hozta meg döntését, kilépett a Fidesz Magyar Polgári Szövetségből, jelentette be Csak Gábor. Balassagyarmat polgármestere a választási vereségről azt írta, abban részbeni felelőssége van, de nem ez vezetett a döntéséhez. Kilépése legfőbb indokai, személyi és szervezeti okok, melyek szkeptikussá tették a párt megújulását illetően, emelte ki. Csak Gábor szerint a mostani választások eredménye, miszerint egy alig 200 taggal rendelkező párt 2/3 győzelmet aratott, bizonyítja, hogy a mai politika már nem művelhető a hagyományos pártszervezeti struktúrákban, teljesen másként kell országos politikát csinálni. Ez azonban őt már kevésbé érdekli, fogalmazta meg, kiemelve, hogy ami igazán érdekli, az az, ami 2 évtizede folyamatosan Balassagyarmat városának fejlődése. Minden energiámat erre szeretném összpontosítani önazonosan, az engem támogató helyi polgárok képviseletével és a teljes közösség szolgálatával, hangsúlyozta Csak Gábor. Időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a nógrádi tájakon csapadékra továbbra sincs kilátás. A hőmérséklet délutára 24-26 fokig emelkedhet. Hétfőn szintén sok napsütésben lehet részünk, csak elvétve jelenhetnek meg felhők az égen. A reggeli órákban 10-14 fokig hűl a levegő, még később 26-28 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Változást kedre sem jósolnak, ekkor is száraz napos idő várható. Hajnalban 10-14 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben akár 27-29 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Feltel folytatom, aki 23 éves volt, amikor az első nagy világslágerét elkészítette, azóta pedig feljutott a DJ Mag top 100-as listájára is. Ma este pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválon élőben zenél, 7 órától a színpadon Sam Felt, aki most az egyik legnagyobb kedvencét hozza. Rosalinnel közösen ez a Heart Like Mine.

0: lenni. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is olyan nagy kedvencek, mint például a Swish Disco és az I Found You, vagy éppen Bibi Rexa és a Faithless-dal a New Religion is érkezik, a kezdésben viszont Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. És nagyon fontos, már csak 10 óra, és startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Max. A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgó-Tarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb néhány ezer forinttal csökkent a Salgó-Tarjáni lakások átlagos négyzetméter ára. Mintegy 8-10 ezer zarándokot várnak Pünköstkor Szentkútra. Novák Eszter vagyok a friss helyi hírekkel. Jelentősen mérséklődött áprilisban a lakásárak növekedése, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Országos átlagban havi szinten 0,8%-os volt a drágulás, szemben a márciusi 2%-kal. Salgó-Tarjánban jelenleg 319 ezer forint az eladó lakások és házak átlagos négyzetméter ára, ez az összeg tavaly májushoz képest közel 13%-kal 36 ezer forinttal emelkedett, míg a múlt hónaphoz viszonyítva 6 ezer forinttal csökkent. A városban az átlagos négyzetméter ár sokáig 300 ezer forint alatt volt, ám idén februárban 337 ezer forintra ugrott. Az elmúlt hónapokban aztán történt némi korrekció, áprilisban 325 ezer forintra csökkent, immár pedig 320 ezer forint alá esett az átlagos négyzetméter ár Salgó-Tarjánban. Május 23-a és 25-e között rendezik meg az idei pünkösdi búcsút a Mátra-Verebély-Szentkút nemzeti kegyhely területén, ahová három nap során várhatóan 8-10 ezer zarándok érkezik majd az ország különböző részeiből. Olvasható a Ferences rend honlapján. Orosz Lóránt, a kegyhely igazgatója arról beszélt, már szombaton megérkeznek a gyalogos zarándok csoportok, köztük a széchenyi férfi zarándoklat résztvevői, valamint az abasári zarándokok, akik mintegy 40 kilométert tesznek meg a Mátrán keresztül. Rajtuk kívül több más csoport is útnak indul, így a szombati napot elsősorban a gyalogos zarándokok jelenléte határozza meg. A program pünkös szombatján szentmisével kezdődik, délután fogadják a gyalogos zarándokokat, este pedig Mária köszöntő, a Mária rádióval történő közös imádság, virasztás és keresztút is szerepel a programban. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn ünnepi szentmisék, körmenetek, litániák és vesperások várják a híveket. A vasárnapi főcelebráns Majnek Antal nyugalmazott Munkácsi megyés püspök lesz, hétfőn pedig Orosz Lóránt atya és Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus megyés püspök vezeti majd az ünnepi szertartást. Végül pünköst hétfőn a jubiláns házaspárok eskü megújítására és megáldására is sor kerül. A részletes program a szentkút.hu oldalon található meg. Nógrádvár megye több településén is várják a véradókat a jövő héten. Kedden reggel 8-tól délután 2 óráig a Salgó-Tarjáni területi vérellátóban, szerdán délután 4-től este 6 óráig pedig a Dejtári Művelődési Házban lesz véradás. Csütörtökön délután 2-től este 6-ig a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központban, pénteken délelőtt 10-től délután 1 óráig a Salgó-Tarjáni megyeházán, még délután 3-tól este 6 óráig Bujákon az Eszterházi Közösségi Térben nyújthatják karjukat véradásra a segítő szándékú polgárok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is láger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és erős indítás volt ez Hypatonnal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és erős a folytatás is, Eva Max-el hozom a Kings and Queens, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a rádió egy, kellemes hétvégét mindenkinek!

0: Azoknak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Csak igazi mai sláger megy, és nézem az előrejelzést, ma 27 fok, még kora este is csoda szuper idő, amikor a Swiss Disco zenél konkrétan 19.55-től a Rádió 1 születésnapi fesztivál színpadán akkor is pazaridő lesz, és ha fogadni kéne, akkor azt mondanám, hogy ez a dal is pörögni fog, a Swiss Disco és a nagy kedvenc, az I Found You itt a Rádió 1-en.

0: A friss hírek szerint emjelölt lesz, méghozzá két kategóriában is, a zenét és a dalszöveget is jelölik majd a díjra. Én pedig hozom pár percen belül a hírek után, előtte viszont mutatok minden fontos infót a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, ami már csak 9,5 óra is tartol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Átmeneti enyhülést jelent az Aszályban a múlt hétvégi csapadék. A vízügy szerint vádat emeltek egy kelet-nógrádi férfi ellen, aki ököllel arcon ütött egy buszsofőrt. Érkeznek a részletek. A múlt hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, ám ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ keddi ülése után az MTI-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Mint ismertették, az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A Nógrád vármegye területén is illetékes Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatóság a napokban arról számolt be, az igazgatóság területére múlt péntektől vasárnapig átlagosan 30,4 mm csapadék hullott. A három nap során a legtöbb eső a működési területük déli részén esett, míg a legkevesebb csapadék a felső Zagyva térségében volt. Az esőnek köszönhetően az igazgatóság a medrekben és a tározókban összesen mintegy 400 ezer köbméternyi többletvizet tudott betározni. Vádat emelt a Salgótarjáni járási ügyészség egy 28 éves kelet-nógrádi férfi ellen, aki megverte egy menetrend szerinti autóbusz sofőrjét. A Nógrád vármegyei főügyészség közölte, a vádirat szerint a férfi és élettársa tavaly júniusban az esti órákban egy Salgótarjáni buszmegállóban veszekedett egymással, majd felszálltak a sértett által vezetett autóbuszra, ahol tovább folytatták az utasokat is zavaró veszekedésüket. A pár nem váltott menetjegyet, viselkedésükkel pedig folyamatosan megszegték az utazási szabályokat, ezért a buszsofőrje felszólította őket a kötelező jegyvásárlásra és arra, hogy ne kiabáljanak. Később a járművezető már a leszállásra szólította fel a párt, mire a nő az első ajtón el is akarta hagyni a buszt, ám a vádott közölte, hogy élettársa nem száll le. Ezután odalépett a sofőr fülkéhez, a járművezetőt mellkason lökte, aki ettől a kormánykerékre esett, majd ököllel arcon is ütötte őt. Az incidens után a pár leszállt a buszról. A sofőr 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

0: szállni a buszokra. Novák Eszter köszöni figyelmüket, fél óra múlva újabb helyi hírösszefoglalót hozok itt a 100,4 Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és figyeljünk a teknősökre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívta a figyelmünket, hogy ebben az időszakban van a tojásrakás időszaka náluk, májustól júliusig egyébként egészen pontosan. Ilyenkor sokkal aktívabbak, többet mászkálnak, mennek kábló véve, csak az útjukat van, hogy keresztezi egy főútvonal, amit ők annyira nem ismernek, na ezért kell nagyon figyelni, ne legyen baleset, se ne üssük el őket, tényleg kalkuláljuk bele, hogy sokkal több teknős van most az utakon. Oké? Én pedig hozom az igazi mai slágereket továbbra is, Ed Sheeran, Azizám, ez jön a Rádió 1-en.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és már csak 9 óra, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, délután 5 órakor rajtolunk, először a lemezjátszók mögött Kuki, de érkezik majd hozzánk Exen, Tóth Abigail, Szemfeld, a Swiss Disco és Cyril is a világsztárok közül, és persze az összes Rádió 1 DJ zenélni fog ma délután este éjszaka a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Addig viszont jönnek az igazi mai slágerek, jön a hangolódás, most például Bibi Rexával, aki egy nagy klasszikus Faithless dalhoz nyújt hozzá is, egy szenzációs verziót csinált belőle. Bibi Rexa, New Religion, én most ezt indítom, 8-tól pedig már Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, este pedig jó bulizást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Kilépett a Fideszből Balassa Gyarmat polgármestere, karrier tanácsadók segítik ősztől a szakképzésben tanuló nógrádi diákokat. Novák Eszter vagyok, hozom a részleteket. Szeptembertől akár karrier tanácsadók is segíthetik a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Balassagyarmati és Salgótarjáni iskoláiban tanuló fiatalokat, számolt be a Szakképzési Centrum. Mint ismertették, erre a svájci magyar együttműködés keretében indult a szakmai oktatás és vizsgáztatás módszertanának megújítása a Miskolci Szakképzési Centrumban című projekt ad lehetőséget, melyben partnerként ők is részt vesznek. A Szakképzési Centrum Balassagyarmati és Salgótarjáni oktatóinak egy csoportja egésznapos felkészítő tréningen vehetett részt a HRS Szepesi Viktória közreműködésével a Salgótarjáni MVSZT Stromfelda Uriel Technikumban. A csapat egy 2x6 órás online oktatás és egy e-learning tananyagok tanulmányozását követően egy jelenléti oktatáson bővítette tudását. Ennek keretében az eddig is eredményes pályaorientációs tevékenységüket most új ismeretekkel vértezték fel, így a diákoknak az új tanévben a nekik való és számukra is szerethető pálya megtalálásában is segíthetnek majd, hangsúlyozták a beszámolóban. Sok támogatójával, lokálpatriótákkal, igazi és fele barátaival beszélve hozta meg döntését, kilépett a Fidesz Magyar Polgári Szövetségből, jelentette be Csak Gábor. Balassagyarmat polgármestere a választási vereségről azt írta, abban részbeni felelőssége van, de nem ez vezetett a döntéséhez. Kilépése legfőbb indokai, személyi és szervezeti okok, melyek szkeptikussá tették a párt megújulását illetően, emelte ki. Csak Gábor szerint a mostani választások eredménye, miszerint egy alig 200 taggal rendelkező párt kétharmados győzelmet aratott, bizonyítja, hogy a mai politika már nem művelhető a hagyományos pártszervezeti struktúrákban, teljesen másként kell országos politikát csinálni. Ez azonban őt már kevésbé érdekli, fogalmazta meg, kiemelve, hogy ami igazán érdekli, az az, ami 2 évtizede folyamatosan Balassagyarmat városának fejlődése. Minden energiámat erre szeretném összpontosítani önazonosan, az engem támogató helyi polgárok képviseletével és a teljes közösség szolgálatával, hangsúlyozta Csak Gábor. Időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a nógrádi tájakon csapadékra továbbra sincs kilátás. A hőmérséklet délutára 24-26 fokig emelkedhet. Hétfőn szintén sok napsütésben lehet részünk, csak elvétve jelenhetnek meg felhők az égen. A reggeli órákban 10-14 fokig hűl a levegő, még később 26-28 fokig kúszhat a hőmérő képzeletbeli higanyszála. Változást keddre sem jósolnak, ekkor is száraz napos idő várható. Hajnalban 10-14 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben akár 27-29 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Remélem hallgatod, Niki, Eritrit nem jó. Hallod? Jönnek az SMS-ek, ugye azt ígértük, hogy 167-t hívjuk majd, ami hát kedvenc biológusunkat, sporttáplálkozási szakértőnket, neurobiológusunkat, mert hogy egy olyan édesítőszerről derült most ki, hogy ami nem jó, amit most 10 évig a szakma hype-olt, szeretett, imádta. Mindenki ezt ette a cukor helyett, édesítőnek használta, és azt mondta, hogy oké, gyere, eritrit, megkóstoljuk, esszük, hú de jó. Most aztán kiderült, hogy ez gyengíti az agy védőpajzsát, utat enged a vérrögöknek, sztrókot okoz, de várjál, tehát, hogy ezeket
5: már szédülök.
4: Igen, ezeket a kutatásokat nem lehet, hogy a cukorlobby által finanszírozott doki hozta le egy olyan tudományos folyóiratban, amit valaki közben egyébként úgy publikál, hogy ez megvan egy kicsit támogatva, hogy a tejlobby, meg a cukorlobby, meg a mit tudom én, az valahol a háttérben azért lejárassa ezeket az édesítőszereket. Tehát ezek független szervezetek, 10 évre visszamenőleg ezer embert megvizsgálnak.
6: Jó reggelt, figyelj, szerintem nincsen egy független szervezet. Hát ez a legnagyobb tragédia a mi világunkban, mert mindent valaki finanszíroz, minden mögött ott van a pénz.
5: Keressünk hát nyilván... egy eritrit szakértőt, aki ezt tolja.
7: Nekem van benne 100 millió.
6: Ilyen egy tény, hogy leszoktunk a vízivásról. Tehát én azt látom a fiatalokon, hogy vagy energiaital, vagy üdítőital van a kezükbe. Tehát már azzal, hogyha nem, ugye a zéro, akkor ezért baj. Ha cukros, azért baj. Hol van a víz az életünkből?
4: Hát igen, nem ez, ez egy jó kérdés, de
6: borzasztó.
4: Hogy... Igen. Hová tűnt a víz?
6: Hol a víz?
4: Adják vissza a vizet.
7: Ott van az arcodba.
4: Igen, nem szó volt van.
6: Csak ez na egy jó, de... kis momentum.
4: Igen, de hogy ott van, ugye ez az eritritóla most, amiről fogadni akarjuk, igen, hogy mégsem olyan ártatlan bárány, mint aminek eddig hittük. De 8-10 évig mindenki tapsolt, és azt mondta, hogy ezeket az édesítőszereket, növényi édesel, mi ez?
5: Mindent kivált.
4: Stevia, meg eritrit, meg ezeket egyétek, sokkal jobb, mint a cukor. Nem voltál ilyen. De csak a cukor. Fehér cukor.
5: Amit Eszter mond, ezeknek olyan mellékíze van.
7: Nagyon rossz.
4: Hogy... nyilván most, hogy 8 kanállal teszel bele, igen, de egy fél kanállal tettél
7: szerintem. Majd egyszer elmesélem, mi történt velem, miután megettem egy cukormentes csokoládét, és majdnem nem értem oda előadásra. Elmondom neked.
4: Ezt elmondom neked, így indult.
7: És úgy mondod, hogy Fruzsi, menj előre! Melekíts meg a
5: mentőt. Egy kicsit hosszabbat.
7: Aztán Maltitol volt benne. Utána elolvastam a címkét, hogy Maltitol, és rá van írva Maltitol, hogy halálos méreg, konkrétan.
6: És hasmenést okoz.
4: A nagyobb mennyiségben.
7: De miért árulnak például csokoládét táblás, amiben Maltitol van, ha csak 2 kockát lehet megenni belőle? Azt nem írják rá.
4: És te mit
7: csináltál?
4: Azt mondtad, hogy...
7: Azt mondtad, hogy... Jaj,
4: megint falási romai voltak?
7: Nem tudom, szerintem... Van olyan ember?
4: Tábla csoki, amit volt még az előbb.
7: Most teljesen őszintén, mindentől függetlenül, van olyan ember, aki meg tud enni 2 kocka csokit, aztán pedig leteszi, és soha többé nem jön hozzá?
4: Van olyan, aki csak egy 1/4 kanál nutellát tud magába gyömöszölni, ha már kinyitott a nutellás üveget?
7: Attól függ, mi az irány.
5: De én most ráolvastam a Maltitolra, azt írják, hogy ez diabétesz barát, tehát hogy azért fogysz, mert összeszarod magad.
7: Igen, de
5: megvagyunk.
7: A kárpitosok ezt nem támogatják.
4: Gyerekek, ki fog derülni, hogy fehér kenyér, cukor, tej, és
6: vissza
4: az alapokhoz. Hát 10 évig mindenki ódákat zengett ezekről az édesítőszerekről. Erre most vérrög, meg stroke, meg mit tudom én. Na mindjárt megkérdezzük a Máté, csak hogy segítsen nekünk egy kicsit, hogy most akkor tényleg ekkora baj, milyen kutatás ez, meg egyáltalán most akkor mi a fene a jó. Hello Máté, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggelt, nagyon jó volt a téma, nagyon tetszett egyébként. Ezek az édesítőszeres csokoládék valójában megviccelik az ember. Néha rá van írva egyikre a másikra, hogy gázképződést tud fokozni, de az olyan gázképződés ugyanaz fel kell mosni gyakorlatilag.
7: Cseppfolyós.
4: Cseppfolyós gázképződés.
8: Igen.
4: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit, meg eritritol? Ugye ez 10 évig most erről a szakma ódákat zengett, meg hogy jó, meg nem viszi fel a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyből tüneteim lettek, tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
7: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
4: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten. Na most hogy tud ekkorát fordulni valami erővidő?
8: Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot konfesszusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mondták, hogy igen, májvesekárosodást okozhat, stroke kockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat, tehát tudtuk, hogy gond lesz vele. Amikor mielőtt ez a kutatás, amiről beszéltek, ez így nem a levegőből egyszer csak így előkerült, hanem ennek voltak előzményei. 2022-ben, tehát egy néhány évvel ezelőtt, a Nutrinet Santé Cohort, egy nagyon komoly francia kutatás, itt több mint 100 000 embert követtek nyomon 8 éven keresztül, és a Sorbonne-nak a kutatási igazgatója jutalta ezt a kutatást. Ők megvizsgálták azt, hogy az édesítőszerek bevitele az hogyan hat az egészségre. És azt találták, hogy a magas édesítőszer bevitele úgy általánosan 13%-kal emeli meg a daganatok kockázatát, az aszpartámot és a acetilszulfánamot külön kiemelték, és akkor lett az aszpartám, akkor került fel a rákkeltő anyagoknak a listájára. Ez eredményezte. És már akkor lehetett látni, hogy a cukoralkoholokkal is gond van. Most amiről ugye ma beszélünk, az igazából 2 kutatás. A Cleveland Klinika embereken végzett epidemiológiai, tehát megfigyeléses vizsgálatot, és azt látták, hogy azok körében, akik sok ilyen cukoralkoholt visznek be, ők ugye az eritritolt vizsgálták, azoknak a körében ugye sokkal magasabb lett a súlyos keringési esemény, tehát a szívinfarktus és a stroke. Ez egy 3 éves futamidő alatt vizsgálták, ami azért kellően magas, hosszú idő ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjunk le, de ugye erre azt mondták, hogy ez egy megfigyeléses vizsgálat, és mi van, hogyha nem is az eritritol okozta ezt, hanem csak véletlen egybeesés. És ezért a Colorado Egyetem végzett egy kutatás, amit tavaly nyáron publikáltak. A konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó. Tehát, hogyha...
4: Hú, de jól hangzik ez.
8: Figyelj, tehát, ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
7: Más nőr a balázsékadás?
8: Igen, nem. Első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatívot fokoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérögöket, tehát ezeket a vérög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérög megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát arról is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez négy mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az eritritol mind a négyet tudja egyszerre.
4: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosság gondolkozik, napi két kanállal?
8: Az van, hogy a kutatásokban napi 30 g volt a cél, ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé
4: abból
8: édes.
4: Kell.
8: Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 g eritritol lesz, az a mennyiség, amivel durván 30 g cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 g eritritol a mennyiség, amíg teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény teljes mértékben realisztikus.
4: Tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt
8: rosszabb,
4: akarod.
8: Abszolút rosszabb.
4: Ne csináld, hát 10 évig az volt, hogy ezzel váltsuk ki a cukrot.
8: 30 g cukorral a világon semmi gondol, és akkor szerintem valamit tegyünk tisztában.
4: Na most csillagfel ezt teszem.
8: A cukor az nem méreg. A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Rengeteg cukrot eszünk, és egyébként egész nap ülünk egy helyben, és egy monitort nézünk, és ez okozza a problémát. De 30 g cukor nem okoz problémát senkinél.
4: Ez szenzációs, tehát lebeszélnek a cukorról, szedjük az eritritet, és utána 10 év múlva visszatérünk oda, akkor mi hülyültünk, de akkor ez tényleg valós, hogy gyerekek, ki fog derülni, hogy önmagában a cukor az még kevésbé tesz bennünket tönkre, ha mozgunk, mint az eritrit.
8: Mindig vannak friss kutatási eredmények, de mire ebből szabályozás lesz, az nagyon-nagyon sok év, és azért azt tegyük hozzá, hogy amikor az eritritollal kapcsolatban elkezdtek gyűlni a gomoly felhők, akkor azért napvilágot láttak olyan finoman, szóval elnagyolt kutatások, de humán kutatások, amik azt mutatták, hogy nem okoz gondot az eritritol, de még kimondott a jót is tesz az ereknek. Ilyen 2010 és 2014 között voltak ezek a kutatások. Én azt érzékelem mögött, hogy szerintem volt egy kis iparági megrendelés is. De ez az én saját privát magánvéleményem. De a szukralózról is kiderült, hogy károsítja a bélflórát, és mindenfajta gyulladásoknak a kockázat.
4: Na de hogy van akkor ez még mindig ipari forgalomban?
8: A hatóságoknak, ugye az uniós hatóságoknak, akik ezzel foglalkoznak, nagyon-nagyon sziklaszilárd bizonyítékok van szüksége ahhoz, hogy ezeket a változásokat implementálják a törvénybe foglalják. És itt még etikai korlátok is vannak, mert amikor tudjuk azt, vagy erősen feltételezzük azt, hogy egy anyag kárt okoz az emberekben, akkor erre még csak etikai engedély sem kapsz, hogy rendesen kutasd. Kevén egy mély levegőt, egyen hátrébb kell lépni, és el kell gondolkozni azon, hogy az a fajta táplálkozás, amit a nagymamáink folytattak, azzal a fajta életmóddal, amit ők folytattak, ez egy tökéletesen fenntartható dolog volt. Tehát nem kell a cukrot helyettesíteni, nem. Kell cukrot használni visszafogott módon. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni, és közben szüzek is maradni.
4: Igen.
8: És remélem, hogy itt most visszafogott voltam.
7: Én többször megpróbáltam mind a kettőt.
4: Stevia maradhat? Növényi, szeretjük. Stevia jó?
8: szerelem maradhat. Nem, de ez, a Stíviáról egyébként jobban kevésbé, kevesebb negatív információ.
4: Aha, tehát a Stíviát még akkor szeretjük.
8: Hát még az íze is igen, viszont nézd, az a, na, szeretnék meggyőzni titeket most valamiről. Az elmúlt másfél-két évben fölfordult a tudományos világ, mert gyakorlatilag kiderült, hogy nem csak az édesítőszerek, és nem az édesítőszerek a legveszélyesebbek. Az egyéb ipari adalékok, a tartósítószerekről, egészen hétköznapi tartósítószerekről derült ki, hogy ilyen 50%-a fokozzák a cukorbetegség kockázatát. Az emulgáló szerekről, ami benne van a kenyérben, a kekszekben, a tejkrémekben, sajtokban, stb., kiderült, hogy brutális egészségi károkat okoznak, daganatkockázat, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, szorongás, ADHD, depresszió, öngyilkosság, stb. Tehát, hogy
7: jó, de most ne csak róla beszéljünk.
4: Igen, hagyjuk ezt, ezt elhagyjuk.
8: Igen, tehát, hogy ezekről elkezdett, tehát, hogy tömegével jönnek most frissen az új információk, humán információk azzal kapcsolatban, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mit okoznak. És szerintem ebben azért van óriási felelősségünk, mert Balázs most őszintén szólt, te tudom, hogy tök egészséges vagy, de mondjuk magamról beszélve. Ahogy,
7: azért idézzük ezen még egy kicsit. Igen,
8: az ahogy Anti bácsi mondta, én már mindegy, tudod, a lárkulárba, én már mindegy. Tehát tényleg mi már megkaptuk az expozíciót. Tehát mint a csuka már olyan bennünk van és dolgozik, de a gyerekek még menthetők. De szerintem nagyon-nagyon fontos lenne elsősorban az édesanyáknak felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket a dolgokat vegyék komolyan, és minden egyes nap, amikor eldöntik, hogy a piacra mennek vásárolni, vagy az élelmiszerláncba, amikor eldöntik, hogy a gyereknek almát, tojást, meg diót vesznek, vagy ultrafeldolgozott csomagolt, aromásokat, ételeket, akkor minden egyes nap döntést hoznak a gyermekük jövőjéről.
4: Igen,
5: sajnos mindenki a kényelmi megoldást keresi. Hát kifőz ma már otthon.
4: Meg észrevétlenül benne van már egy csomó olyan dologban, amiben nem is gondolod, de valahogy ott van benne, valamilyen arányban. Szóval igen, baromi nehéz.
8: Igen, ez valóban baromi nehéz, de ettől függetlenül hozhatunk teljesen racionális döntéseket, és én is, nekem 4 gyerekem van, tehát a piacok, tehát elkezdtük hanyagolni az élelmiszerláncokat, és visszatértünk a piacra, és kovászos tényet veszünk, és alapélelmiszereket, és vettem airfryert, és vettem mindenfajta egyéb konyhai eszközt. Szép béna vagyok, mint az állat, de azért a saját magam módja szerint azért próbálkozom. Tehát azért próbálkozom, mert pontosan tudom, hogy ha a gyereknek az asztalára feldolgozott ipari kaját teszek, akkor a gyerek beteg lesz. És nyilván az édesanyák nálam sokkal ügyesebbek ebben. Tehát szerintem is erre szeretnének egy kicsikét titeket így meggyőzni, hogy foglalkozzatok kérlek ezzel a témával, mert ennek népegészségügyi jelentősége lesz. Egy generációt meg lehet menteni.
4: Abszolút, hát ezért hívunk meg, ezért volt vagy vendég, meg ezért hívunk sokszor. Most is te voltál az első gondolat. Ha szorongani akarunk, mindig téged.
7: Nem elég,
5: de azért ő meg kedvesen csinálod. Kedvesen csinálod, szerethető ember van. De oda.
4: Igen.
8: Tudod, erre szokták mondani, a deres halánték és az aranyér. De a deres halánték az ilyen megbízhatóságot, az aranyér pedig együttőző tekintetet kölcsönöz nekem. És akkor
4: tőled így elhisszük.
8: Ez egy titkos kombináció. Igen.
4: Tök fontos volt. Máté, ha van valami hír, úgyis hívunk. Nagyon szépen köszönjük neked. Ugye rengeteg előadásod van, meg lehet találni, nyomod, járod az országot, úgyhogy érdemes odafigyelni, amit mondasz. Mi is nagyon kedvelünk. Köszi, hogy itt voltál.
8: Sziasztok,
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb néhány ezer forinttal csökkent a salgótarjáni lakások átlagos négyzetméter ára. Mintegy 8-10 ezer zarándokot várnak Pünköstkor Szentkútra. Novák Eszter vagyok a friss helyi hírekkel. Jelentősen mérséklődött áprilisban a lakásárak növekedése, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Országos átlagban havi szinten 0,8%-os volt a drágulás, szemben a márciusi 2%-kal. Salgótarjánban jelenleg 319 ezer forint az eladó lakások és házak átlagos négyzetméter ára, ez az összeg tavaly májushoz képest közel 13%-kal 36 ezer forinttal emelkedett, míg a múlt hónaphoz viszonyítva 6 ezer forinttal csökkent. A városban az átlagos négyzetméter ár sokáig 300 ezer forint alatt volt, ám idén februárban 337 ezer forintra ugrott. Az elmúlt hónapokban aztán történt némi korrekció, áprilisban 325 ezer forintra csökkent, immár pedig 320 ezer forint alá esett az átlagos négyzetméter ár Salgótarjánban. Május 23-a és 25-e között rendezik meg az idei pünkösdi búcsút a Mátra-Verebély-Szentkút nemzeti kegyhely területén, ahová három nap során várhatóan 8-10 ezer zarándok érkezik majd az ország különböző részeiből. Olvasható a Ferenc

0: Van. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn ünnepi szentmisék, körmenetek, litániák és vesperások várják a híveket. A vasárnapi főcelebráns Majnek Antal nyugalmazott munkácsi megyés püspök lesz, hétfőn pedig Orosz Lóránt atya és Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus megyés püspök vezeti majd az ünnepi szertartást. Végül pünkösd hétfőn a jubiláns házaspárok eskü megújítására és megáldására is sor kerül. A részletes program a szentkút.hu oldalon található. Nógrádvár megye több településén is várják a véradókat a jövő héten. Kedden reggel 8-tól délután 2 óráig a Salgótarjáni területi vérellátóban, szerdán délután 4-től este 6 óráig pedig a Dejtári Művelődési Házban lesz véradás. Csütörtökön délután 2-től este 6-ig a Balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központban, pénteken délelőtt 10-től délután 1 óráig a Salgótarjáni megyeházán, még délután 3-tól este 6 óráig Bujákon az Eszterházi Közösségi Térben nyújthatják karjukat véradásra a segítő szándékú polgárok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Itt láttam én ezt, el kell, hogy nektek mondjam, de nem tudom, hogy álmodtam, vagy nem álmodtam. Varga Viktor megvan?
2: Persze, igen? Hogyne.
3: Mit csinált? Elöntötte megint
1: a madárt? Rászállt a fejére egy madár.
3: Rászart?
1: Nem szart, bocsánat, tehát nem szart.
2: Nem rászállt.
1: Együtt él egy madárral.
3: De mi, vett egy papagáj?
1: Rászállt egy harkája fejére, és ott él. Szerintem ezt én álmodtam.
2: De már, ma, mi ezt magától?
1: Beleszállt a cofjába egy madár, és ott él a fején egy madár. Te szerinted van ilyen? Nem tudom, de ezt láttam, és szerintem ezért aztán lehet álmodtam.
2: Mondjuk, ha ránézel, akkor az egy ilyen fészek. A Varga, tudod, hogy most raszta már egy jó ideje. Vitéz és raszta egyben. Tehát, ha ránézel madárként, de a madár, egy vadmadár, az nem él egy emberrel.
1: Mi az, hogy rászállt a fejére egy madár?
2: De ott maradt?
1: De rám is rám szállt egy madár Balatonon a stégen.
2: Igen, rászáll és tovább
1: és szállt. Nem. Ott meg följött, hogy egy harkály költözött a cofjába.
2: Közvetlenül a parlami sas mellé.
1: Egy zöld küllő. Az egy harkály.
3: Ez egy versenybicikli?
1: Ez egy zöld küllő. Figyelj, mutatom a videót, de most mondták nekem, hogy ez real vagy nem real. Tehát, hogy ez elindítod nekem, Zsül? Mert hol kell megnyomni?
4: A fejemen ez a kis zöld küllő.
1: Ott a madár!
2: Nem, már!
1: Ott a madár a fején.
3: És él!
1: Figyelj!
4: Valahogy rám talált, vagy szereti a fészket a fejemen.
2: Hát ez lehet az.
1: Hát ez teljesen pszichedelikus.
3: De nem lehet beleakadt a
4: lába? Próbáltam neki vizet adni, hát ha szomjas, de nem.
2: Ilyen föltetted az itatódat?
1: De megnéztem, ott ül a madár a fején. Nem megy sehova. És megnéztem egy másik videóját. Várjál, fogatmos.
2: És most együtt jár, együtt élnek?
3: A zöld küllő fogát.
4: Már egy napja
1: bent lakik a hajában a madár.
3: Mikor vette észre?
1: Ez egy jó kérdés. Mikor veszed észre, amikor rászáll a fejedre egy madár? Másik videó fogatmos. Keresd meg egy másik videóját, Zsül. Egy fogmosos videót keresél, létszik, menj rá a videóira, vagy az Insta oldalára.
3: Na most
1: vagy
3: bajban, mi?
1: Hova menjek? Nézd az Zsülnek a gére, hova menjek? Jaj, mit csinálj, hova? Nézd, hova klikkeljek? Keresd egy fogmosos, ott van, jobbra a fogmosos videó. Figyelj, a jobb a fogmosos videó. Figyelj, azt indítsd el. Fogatmos a csávó, és rászarik a madár a fejére.
3: De ez már egy másik madár, nem?
1: Nem, ott lakik a fején a madár. Figyelj, puty! Figyelj, rajta él a madár a fején.
4: Na, azt hiszem hajmosás lesz.
2: A, igen.
4: Kicsit beleszart a hajamban.
1: Mi? Várja, áll!
4: Elszáll,
1: de visszajön. Fia, három napig...
3: És tojást is rak.
1: Ti tudtátok, hogy a zöldkülők egyébként néha rászállnak a fejedre, és ott élnek 3-4 napig? Mi történik Varga Viktor univerzumában? Én ezt tudni akarom, ez nagyon tetszik.
3: Én eddig csak arról hallottam, hogy néha denevérek, azok beleakadhatnak a hajadba, legalábbis ez a városi legenda, nem tudom, hogy hány embernek akadt meg bele a denevér a hajába.
1: De várjál, ez nem beleakadt, ez napok óta ott él a madár a fején. Erre várjál, ez fokozódik. Ma reggel kinyitom az Instámat, hogy teljesen véletlen jönnek föl videók. És van egy énekes csaj, Szingviki.
2: Igen.
3: Igen.
1: Nem fogjátok ide, mit mondott.
5: Na.
3: Rászállt neki is.
1: Rászállt a fejemre egy harkály. Na, mondom, na jó, hagyjatok békén. Én értem, hogy ti kezdtek megőrülni, én még szeretnék valami józanság, de... És rászállt a fejére egy harkály. Hát oké, csak kiállok az erkére egy 5 perc, hát ha rászáll a fejemre egy harkály.
2: Ők együtt él?
1: Nem. Elkezdtek a harkályok rászállni emberek fejére Magyarországon, hírességek fejére. Mi történik a zöld küllőkkel?
5: Nálunk él harkály ott a Népfürdő utcánál, nem is egy, ugyanez a zöld küllő.

0: hát
1: majd, a fejedre?
0: Hát majd úgy megyek, hogy szálljon. És akkor el fogom mesélni.
1: Keres egy másik videót, Zsül, ahol még ott ül a fején. Van a fogmosós, figyelj, ott ül a fején. Hát nem tudsz erőszakkal odarakni egy madarat.
0: De jó kisugárzása lehet, hogy
1: nézd, meditál, figyeld a meditálósat. Ott meditál és figyeld.
0: De jó.
1: Figyeld. Hát ez... Ott ül a harkája fején.
2: Mozdulatlanul.
1: Hát én ilyet még nem láttam.
3: Hát ez nem lehet, hogy ilyen harkályokat lehet leasingelni, és most nagyot megy ezzel, hogy felrakod, hogy szerencsétlen féltetek.
1: Ómozik. Ómozik, vagy nem tudom, mit csinál egyébként, és... Figyeld, ott ül a madár a fején.
2: Szereti ezt a hangot. De
3: miért választ téged ki? Engem miért nem választ ki?
1: De miért nem ül a fejünkre egy harkály?
3: Nem csak denevér a jogszállat.
1: Tegnap egy keszeg ugrott a zsebem, baci, de meg egy víziló ült az arcomra.
3: Na most nem tudom, hogy a Varga Viktort hívjuk, vagy az Orbán Zolit?
1: Én szerintem, hát nem, a Viktort.
3: Viktor.
1: Abszolút a Viktort. Tehát, hogy mindenképpen őt hívjuk.
3: Megvan a
1: Rasta vitéz Varga Viktort. Csörkessük már meg, hogy mi ez a sztori, mert ez teljesen szürreális. De így péntekre nekünk ez nagyon belefér. Tehát üldögélsz otthon, ő egy ilyen pajta, jurta, ugye? Tehát egy ilyen nagyon természetes, lakik a Duna mellett.
3: Valahol... Elöntötte a házát a víz.
1: Elöntötte a házát, egy ilyen nagyon természet közeli, az egész házon látszik, hogy tényleg átjárja a szél, természet közeli, minden nagyon természetbarát. Na, de azért az nagyon ritka, hogy posztolsz valamit rá. Nekem mondjuk te azért tetszik, mert nem az a hagyományos Insta poszt.
2: Hát, ez valóban.
1: Kicsimmel Párizsban, tudod. Igen. Tehát ebből azért láttunk nagyon sokat, de az, hogy rászállt egy harkály a fejemre, ez
2: meg... Meg rászart.
1: Igen, a fogmosás közben. Igen.
0: Nagyon jó lett a kisugárzása egyébként, mert azért a madár nagyon megérzi ezt. Tehát, hogy gondolod, milyen jó energiái lehetnek a Viktornak.
3: Hát,
0: biztos, hogy nagyon jó. Tudni,
1: hogy a madár megérzi az energiát?
0: Megérzi, szerintem, igen, megérzés. De... azért maradott, abszolút
3: hát
0: megérzi.
3: Eleve egy vadállat miért jön közel hozzád?
1: Hát, ez nagyon ritka, hogy beleszáll a fejedbe.
2: Nem lehet, gyerekek, hogy ott a raszta hajban van ennivaló.
3: Vagy
2: a kicsi pegeti. Viktor,
1: na vigyelj, milyen megkezdjük? Fönn van már? Fönn van már? Viktor, csáó, jó reggelt, hello!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Nem van! Figyelj, amikor először láttam, én azt hittem, hogy álmodom. Ez mondom, nagyon szürreális, ami veled történik.
4: De, hát hogy... most képzeld el azt, hogy én mit élek meg akkor.
1: De várj,
3: ott van még?
1: Üldögéltél, és egyszer csak, vagy tényleg ott van még, vagy már elment, vagy mi van most?
4: Ez egy teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
3: Ja, néha megjelenik
4: magát. És...
3: Aha.
4: Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
1: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan, erős mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
4: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam átul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor így megálltam, mert láttam, hogy ilyen gyönyörű, szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát a harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy mi ő. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalára, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, és akkor onnan meg is felraktam a fejemre, hogy mondom, mi lesz.
3: De mondtad neki, hogy tubi-tubi-tubi?
1: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
4: Jézusom, minek néztek
1: én? Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajba fele se tudja. Hát lehet, hogy komplett gabonaföld is benne
4: az
1: van.
4: Az én rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
3: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki.
1: Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy mennyi
4: ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
1: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen. Zenéltél, nem aha. Tudom, lehúztad a WC-t.
4: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
3: Nem lehet, hogy ott akadt bele?
4: És... nem.
1: Nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a raszta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
4: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát van, akkor ott marad a fejem, mert jó, de akkor már fölveszem. ilyen nincsen, és ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
2: Ahogy fekszel, igen, úgy, hogy van egy madár a fejed.
4: Hát egyébként lemászott a hátamon ugrált. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött, ment, benne a jurtába is repkedett.
3: Van neve is?
4: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újra születéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy... Hmm.
1: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád, a valaki, valamilyen hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
4: Na, hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán én nem is, leventem a lupára, illetve a Lupa-szigethez.
1: Mindegy, igen.
4: És akkor ott elszállt.
1: Igen.
4: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
1: Ne csinálj!
3: És várta.
2: Persze, és
3: ott várta. És elhozta a bolya haverját is.
1: Csinálj egy reggelit egy kis békönnel, és azt mondta, merre jártál kis gazdát?
3: Ez itt kelep!
1: Ők a haverjaim, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint várt a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzá, hogy add vissza a madarat.
4: Ez meg már tegnap volt. Hát valamit ott bókláztam a lakóautónál, és akkor hallom, hogy nagy zsippel érkezik két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küzöt. De tudod, ez a kontextus, az, hogy ez így megtörténik.
1: De kik, milyen hatóságtól jöttek, vagy kik voltak ők?
4: A Dunai-Poly Nemzeti Park vadőrei.
1: Hogy add vissza a madarat.
3: Látták, hát ez az egész
1: posztodat, az egész sztori nagyon szűrális. Ennek a hajába ül, egy madár, menjünk már ki hozzá, fogjul egy zöld küllőt. Hát ez nagyon jó, ez a sztori. És mit mondtál?
4: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár.
3: Lát valamit a fejemen?
1: Igen, látja, hogy ez a madár? Figyelj, ez nagyon durva.
4: Elment vadászni valószínűleg. Elmondtam, hogy én nem tartom fogva. Én is egy vadmadár vagyok, úgyhogy lélektársakra lehetünk egymásban, és ő jön, megy, dolgozik.
1: De két sávon mennyire lehetett szüles? Figyelj, Józsikám, menjetek már Viktorhoz, ül a fején egy madár. Mi van? Ül a fején egy madár, de ezt mondom, ül a fején egy madár, menjetek ki hozzá, gyűjtsétek be a madár. Menjétek. Aztán jöttünk a madárért. Ez teljesen szűrális ez a történet.
4: Nagyon, nagyon hülyeség az egész. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
2: De ő választott téged. Igen, nem ejtetted fogjul.
4: Nem tudod, tartott. Mi van ez a mai világa, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
1: Egyébként tényleg így van. Figyelj, arra van valamilyen ornitológiai, tehát biológiai magyarázat, hogy ők ezt miért csinálják? Csak mondom, hogy ma reggel talán a Szingvikit láttam.
4: Igen, én is láttam.
1: Nem követem, nem látom, földobta.
4: Ugyanez a küldet.
1: Szerintem a harkályos videó után beleszállt a hajába egy madár.
4: Ugyanilyen zöld küldő szállt neki.
1: De miért szállnak az emberek fejhez? Tudjuk?
3: Azért, mert a Gajdos lett a miniszter, és most már biztosan gondolszik.
1: Az Orbán Zoli lett a szóvivő, vagy van ennek valami magyarázata? Te ennek utána néztél?
4: Én csak annyit gondolok, hogy ezek ilyen tinédzser madarak, vagy ilyen épp most születtek nemrég, és hogy még nem vágják, hogy mi van.
3: És tetszel nekik?
1: Ja, hogy egyszerűen barátkoznak? Vagy hogy...
4: Aha, igen, hogy szerintem ők még nem félnek az embertől.
3: Nem lehet, hogy csak autogramot akar?
2: Igen, de hát ott vagy egy mozgó ember vagy, érted? Hát nem...
1: Igen, és zajongsz közze, de én láttam, hogy jössz-mész ezzel a madárral, tehát hogy...
4: Igen.
3: Hát annyi zöldet.
1: Igen. Gyerekek, hát hozzák is kijött a hatóság, igen, itt közben írek annáig. Hozzák is kijött a hatóság, úgyhogy itt tartottuk Szotyit, és kijött a hatóság, mert állatkínzásért minket feljelentettek, és lemérték a ketreszet, hogy mekkora abban tartjuk a kis kaparó rovarunkat, vagy mi volt?
2: Aranyhörcsög.
1: Kaparó rovar. Figyelj, és most ha mész
4: haza... Kaparó rovar az aranyhörcsög.
1: Igen, vagy nem tudom, hogy a hörcsög.
4: Na, így nem csodálom, hogy kijöttek.
1: De nem érték a ketrecet. Hát figyelj, hogy két öltönyös csávó méregetnéd kín a ketrecet, mert nem nézte, hogy Szotyit rossz körülmények között tartjuk. Teljes abszurdum egyébként. Teljes abszurdum.
3: Igen. Van a Hófehérkében az a jelenet, amikor elkezd énekelni, és így tudja, hogy kezére szállnak így a madarak. Én láttam, hogy a teraszon.
1: Figyelj, ez nagyon jó ez a sztori, és még van esély, hogy visszajön? Vagy ha hazamész, akkor az ott lesz?
3: Bro, mindjárt
4: jövök. Igen, mert már három napja ezt csinálja, hogy elszáll meg visszajön.
3: De mi a célja szerinted? Fészkelni fog?
4: Szerintem csak haver. Nem, ez kölyök.
1: Ja, hogy ő kicsi még, tehát ő csak egyszer haverkodik.
4: Igen.
1: Zseniális formák egyébként, igen. Hát nézzétek meg a Viktor oldalát.
4: Másik madaram is most. Mert ugye nincsenek ablakaim, ezért, de tök jó a fedés. Beköltöztek most a rozsdafarkúak, az már most fiókák vannak, üvölt az egész ház a csipogástól, ahogy hozza a mama a kukacokat, most tele vagyok siklókkal, úgyhogy valahogy az állatok tényleg felfedezték ilyen Noé bárkájának ezt a helyet, amit építettem kb. Nekik amúgy.
1: Zseniális. Hát figyelj, én azért sok celeb posztot láttam, de mondom, nem az a hagyományos, a Kicsimmel Párizsban című.
2: Igen.
4: Hát nálam ilyen hülyeséget nem fogtam.
1: Tényleg, tehát ez teljesen.
3: Egy óriás kígyó beköltözött a katyámba is.
1: Teljesen szürreális.
4: Az már nagyon rég.
1: Igen.
4: Na jó, van. Azon, hogy állandóan ki akar költözni.
1: Vigyázz magadra, Viktor. Örülök, hogy beszéltünk meg, hogy ilyen korán elértünk. Köszi, hogy ilyen váratlan tudtunk csörögni. Csáó, vigyázz magadra. Mindenképpen egy unikális jelenség azért ő önmagában ezzel a kinézettel, az élő, a gondolataival, ahol lakik, ahogy él. Tehát Viktor azért egy ilyen nagyon érdekes fazon. Teljesen szíves.
3: Biztos az van, amit annan mond, hogy jók az energiái.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió egy

0: Médiumex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Átmeneti enyhülést jelent az Aszályban a múlt hétvégi csapadék. A vízügy szerint vádat emeltek egy kelet-nógrádi férfi ellen, aki ököllel arcon ütött egy buszsofőrt. Érkeznek a részletek. A múlt hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, ám ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ keddi ülése után az MTI-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Mint ismertették, az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A Nógrád vármegye területén is illetékes Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatóság a napokban arról számolt be, az igazgatóság területére múlt péntektől vasárnapig átlagosan 30,4 mm csapadék hullott. A három nap során a legtöbb eső a működési területük déli részén esett, míg a legkevesebb csapadék a felső Zagyva térségében volt. Az esőnek köszönhetően az igazgatóság a medrekben és a tározókban összesen mintegy 400 ezer köbméternyi többletvizet tudott betározni. Vádat emelt a Salgótarjáni járási ügyészség egy 28 éves kelet-nógrádi férfi ellen, aki megverte egy menetrend szerinti autóbusz sofőrjét. A Nógrád vármegyei főügyészség közölte, a vádirat szerint a férfi és élettársa tavaly júniusban az esti órákban egy Salgótarjáni buszmegállóban veszekedett egymással, majd felszálltak a sértett által vezetett autóbuszra, ahol tovább folytatták az utasokat is zavaró veszekedésüket. A pár nem váltott menetjegyet, viselkedésükkel pedig folyamatosan megszegték az utazási szabályokat, ezért a buszsofőrje felszólította őket a kötelező jegyvásárlásra és arra, hogy ne kiabáljanak. Később a járművezető már a leszállásra szólította fel a párt, mire a nő az első ajtón el is akarta hagyni a buszt, ám a vádott közölte, hogy élettársa nem száll le. Ezután odalépett a sofőr fülkéhez, a járművezetőt mellkason lökte, aki ettől a kormánykerékre esett, majd ököllel arcon is ütötte őt. Az incidens után a pár leszállt a buszról. A sofőr 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a 28 éves férfivel szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette, valamint könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozva. Tömegközlekedés. Útfelújítási munkálatok zajlanak Pásztó tarfelőli végén, emiatt számos helyközi autóbuszjárat terelt útvonalon közlekedik, várhatóan augusztus elejéig, közölte a MÁV csoport. Az érintett járatok kihagyják a Gyógypedagógiai Intézet megállót, még a Tejüzem megállót áthelyezték, így a kereszteződésnél az elkerülő úton kialakított ideiglenes megállóban lehet majd felszállni a buszokra. Novák Eszter köszöni figyelmüket, fél óra múlva újabb helyi hírösszefoglalót hozok itt a 100,4 Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik Tessa alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
5: Mondta,
6: hogy kicsit pocakos.
5: Nagy pocakos.
4: Kutatás során figyelt különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a részvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
5: A legvonzóbb testzsírt?
4: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi tesz számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként, és kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban, és kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
5: Köszönjétek, visszaít. Legyen zsíros, hogy jó nagy fej legyen.
4: Jó nagy fej legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
6: Igen?
5: Na.
6: Mert, hogy
4: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második kép, hát el kell, hogy mondjam, hogy
6: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
5: Nagyon kigyúrt.
4: Erősen, erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
6: Ez? Hát
4: a
6: olyan képen. Kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni. Ne szórakozz
5: már. Nálunk csak az néz ki, hogy aki börtönből szabadult.
4: Igen.
6: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
4: Mi van azzal a, prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit...
6: Mackósabb. Megnyugtató apatest.
4: Ez akkor egy elmúló hobort? Vagy egy nem hobort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
5: Ez úgy nézze rám, hogyha én nem, ebben valaha játszottam volna. Ebben az iparágban nem is értem.
4: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok. Ebben a hírben most nincs, nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
5: Csak mert nézek.
4: Nem, igen.
5: Most csak nem, most nem látni akarok, most csak nézni.
4: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Nem azért, jó azért egy kicsit, dehogy is.
5: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
6: És aztán mit tudtál meg róluk?
5: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
4: Hogy borzasztóan unalmasak.
5: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennünk, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
4: De gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos apukatest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az ugye.
6: Oda lehet
4: bújni, az úgy biztonságot kelt, és ugye azt a látszatot adja, hogy óvó, féltő és szerető.
5: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsírszázalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
4: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
5: Hát nem tudom, de...
6: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
4: Ő a 35%-os, ő a pocakos.
6: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
4: Az 15, és hát van még a 12,
6: azt mondanád, hogy semmi nincs benne.
5: Figyelj, én a tejfölben csak a 20%-osat veszem meg.
6: Legyen minőség, legyen hát tartalom, igen. Legyen erő.
5: Íz.
4: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
5: Na, ez hülye.
4: Ez nem így van.
6: Ez tök
4: random. Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
5: Nagyon sok pénzzel számláját.
4: Így van. És ők a goldigerek. Így van.
5: Nem, amúgy szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és...
4: Nektek kevésbé számít a külső?
5: Szerintem igen.
4: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
5: Hát nem hiába azt született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
4: Igen.
6: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
4: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire, igen, ki mit
6: de
4: mond.
6: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufircolni, vagy egyébként életed végéig vele élsz, lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
5: De egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
6: veszélyesek?
5: Nem azért veszélyes.
4: Oda jön a kockás a kevés emellé, jó este?
5: Na ezt nem! Hanem...
4: Olyan
5: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott értéke, hogy szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
6: Hát de jó, de azt tudjuk, de hogy miről szól, ha ez csak egyszer fordul el.
4: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok, egy nagyon kisportolva, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva?
5: Hát és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában.
4: Keratin, ne szeretlek,
5: az keratin. Tudod, hogy kreatív, az nem
4: a,
5: tudom.
4: A kreatív.
5: Nem fogom nézni azokat az ilyen 15 literes fehér is vödröket a konyhában.
6: Tudod, mennyibe kerül a személyi jegyző?
5: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rizst megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
4: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%.
5: Vagy hát azt mondod, ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
4: És ha mondjuk van, jó arc, jó, mert dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, ahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
5: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért a közös utunk.
4: Igen, menjen amerre lát,
6: jó volt,
4: menjen amerre lát, kedves Péter.
5: Ugye egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor az szerintem mindennél többet ér.
4: Oké, tehát akkor mi vagyunk az ösztönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
6: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
4: Na várjál, mondom a pasikat.
6: Mondom
4: a pasikat, itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22% és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb combok.
5: Egy olyan nőt nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy gyönyörű. Ez egy átlagos testalkat.
6: Azt mondjuk rá, hogy gyönyörű.
4: A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 ezer pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Én meglepődtek a kutatók is. Mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelmű, hogy a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
6: Én ezen jobban meglepődöm, mint a másikon.
4: Üresek azok a pasik, mert azt hiszik a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó humorérzéke, a kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
6: Ez ugye, hogy... Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
5: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy 30%-os az jó lehet az életvitele.
4: Tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
5: Nem, azt mondom, hogy azért, hogyha hazamész, kinyitod a hűtőt, és van benne egy darab kamember sajt, amit 2000-ben kapott valaki.
6: Plusz egy joghurt, az egy mindig kell, hogy legyen meg saláta.
4: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
5: Igen.
4: Azért ez, azt nevessük el.
5: Igen, és a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem kapunk be valamit.
4: Igen.
5: Azért az egy jobb életstílus, nem? Igen. De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
6: Tudtad volna vinni?
4: Nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon kis...
6: Eladjad már egy 25-nél már sikítanál.
5: Szóval 25-nél már izé, már felhívnál a 112-t.
4: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam rá. Úgy érzem, megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
5: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
4: De azóta még jobban puszítom az anyukat.
5: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgyhogy mindenki engem kia állandóan. De hogy ez...
4: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
5: De már megint a betemetés, hogy...
4: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit eszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő, meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kocka hasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
6: Há, mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
4: Ez az 50 év, így van.
6: Évezredeken keresztül ott van Milói Vénusz, érted, egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre.
5: Ezt ők, hogy már... szerettem a sorozatokat?
6: Én szerettem. A... Igen. Ez egy plusz, ez csak most jött. Igen. És igen? Egy idő, egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
4: Na, hát ez a kérdés. De egyébként maga az elhízás is, ha megnézel 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
5: Egyedül lettem volna kövér, akkor nem lehetek bele.
4: Gondolom, el ott ülsz a kis ütőtáskával, egy fekete
5: fehér képen 60-as években. Azt szoktam nézni ezekben a régi képek, hogy ott állnak, tudod, el nem hízott, meg jönnék a vízbe, azért a jövőből jöttem.
4: Nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
5: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyunk. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgokra odafigyelni, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy a...
4: Igen.
5: A csúnya... Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
4: Igen,
5: és...
4: figyeljetek, hogy én jár, ha csúnya büdi, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
5: Ennyi, a többi azt megoldódik.
4: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt három gyerekkel, az igazi szép, jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartása, intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
5: Így van.
4: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
5: Én szeretem vonzóan csúnya férfiakat.
4: Vonzóan csúnya férfi... Mondja,
6: hát, de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
5: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei van, meg horgas orra. Nagy, magas, óriás kezekkel, jó illattal és semmis haja.
6: A horgas orra az mindent visz.
5: Amúgy jó a horgas orra, bírom a horgas orrat, igen.
4: Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Nem egy tökéletes szépség, de nagyon-nagyon elkapná zsivány. Írja Gaga, Lady Gaga.
5: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
6: Nagyon-nagyon.
4: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar-gálán és csinál egyet, hogy szerezzen, így felnéz, tudod, hát, pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod, így. Whoopi Goldberg.
5: Azért ahhoz kell, szerintem, a hízás.
6: Igen.
4: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória. Igen, Barbara de... Streisand.
5: Nagyon szép.
4: Igen.
6: Nagyon az szép. Az orr.
4: Kicsit banja is.
5: Igen. Nagyon szép, igen.
6: Igen.
4: Ugye?
5: Az első az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
4: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
5: Igen, és ő
6: ott
5: sem.
6: Is nagyor.
4: Nagyor, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen...
5: Felhúz a szemölökét,
4: ilyen... Igen, és kicsit ilyen szomorú igen. Tekintet.
5: Igen,
4: ugye?
5: A második, aki viszont nagyon durván ugly pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
4: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
5: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm koala. Rajzfilm koalának látom.
6: Jó, mi van a csajos listát
5: jó,
6: is
5: még hogy mondjam el, amit szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
4: Hát ő egy, szerintem azért egy jó pali.
5: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch. Úgy néz ki, mint egy gyík.
4: De valahogy én összetem a filmjét, meg a sorozatot, amit játszik. Összejönnék
5: egy szó nélkül, semmit, soha nem néznék rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
4: hát
5: néz
4: van
5: ki,
4: benne valami, nem?
5: Úgy néz
4: hát,
5: ki, felemelt egy követ, és ott alatt meglepődve ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, hogy, konkrétan úgy néz ki. Na jó, a nőknél?
4: Oké, nőknél ki van?
5: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg.
4: Pretty,
5: a listában jó, viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
4: Aha. Nekem is sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
5: Nagyon csinos. Nagyon csinos. Meg mindig lábújhegyen jár.
6: 30 kiló az egész
5: csaj. Lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
6: Hát nem tudom, én sose tudtam.
4: Rami Malek, ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó igen. Filmen játszott. Benne van valami? Igen?
5: Igen, csak szerintem ő
4: aprócska.
5: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
4: Aha.
5: És hogy ettől
4: én na, ezt,
5: hogy
4: azért, ő is megkapta.
5: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
4: Aha.
5: valami ott befogva.
4: Igen, igen. Hagyjuk a földrajzi távolságokat. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
6: Hát nem, hát
4: az ő azért egy jó pali.
6: Képű csávó.
5: Aha. Ő az, a, aki volt James Bond, ugye?
4: Igen, igen, ő volt a James Bond sokáig.
5: Hát neki is fura óra van. Amúgy uh-huh. Owen Wilson.
4: Owen Wilson, igen. Zsabó Árpi?
5: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be. Ő csak sima pretty.
4: Igen. Vörösszeplős lányok, vonzóak, írja valaki, igen, de ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat. Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy Mads Mikkelsen. Aha, most láttam tőle egy, pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadászat című.
6: És tetszett?
4: Jó film. Már ugye a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
5: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca
6: igen,
5: a...
6: Igen, igen, törzsi tetoválás.
4: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface. Nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
5: Neked bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
4: Aha.
5: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mindig fényes a bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami teszt az arcára, ami szerintem nem való neki.
4: Szent király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonancia miatt írja egy hallgató, utálsz valadik, de közben nagyon.
5: Ez a hét szex.
4: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
5: Szálljatok le az uramról!
4: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért jó sát, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem,
5: nem? Egy abszolút pretty face, tehát őnek egy ilyen kis,
4: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen, igen.
5: Jack Nicholson!
4: Mi van vele?
5: Ő fiatalon, vagy nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
6: Összebozoltad.
5: Kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összett a Brad Pitt-tel?
4: Az Angelina Jolie kivel járt a Billy Bob Thornton-nal?
5: Billy Bob Thornton, tessék.
4: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
6: Elég jó vagy.
4: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
5: Van egy külön tekervényed erre.
4: Igen.
5: Na, de hogy izé, hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
4: Pedig de aztán... ő is az ugly, de pretty.
5: Hát szerintem nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
4: Oké, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán Cher, jó csaj. Jó csaj?
6: De, igen? Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát.
5: Neki is
6: nagy az orra, de ő szép csaj.
5: Ő szép, de ő úgy szép, hogy így tudod néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd.
3: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítani!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluljak számára nem ajánlott.
5: Rádió 1. Yo, what's up? This is Mike Posner.
4: Csak igazi mai sláger.

0: A hét legfontosabb Salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
1: Kilépett a Fideszből Balassa Gyarmat polgármestere, karrier tanácsadók segítik ősztől a szakképzésben tanuló nógrádi diákokat. Novák Eszter vagyok, hozom a részleteket. Szeptembertől akár karrier tanácsadók is segíthetik a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Balassagyarmati és Salgótarjáni iskoláiban tanuló fiatalokat, számolt be a szakképzési centrum. Mint ismertették, erre a svájci magyar együttműködés keretében indult a szakmai oktatás és vizsgáztatás módszertanának megújítása a Miskolci Szakképzési Centrumban című projekt ad lehetőséget, melyben partnerként ők is részt vesznek. A szakképzési centrum Balassagyarmati és Salgótarjáni oktatóinak egy csoportja egésznapos felkészítő tréningen vehetett részt a HRS Szepesi Viktória közreműködésével a Salgótarjáni MVST Stromfeldaurél Technikumban. A csapat egy 2x6 órás online oktatás és egy e-learning tananyagok tanulmányozását követően egy jelenléti oktatáson bővítette tudását. Ennek keretében az eddig is eredményes pályaorientációs tevékenységüket most új ismeretekkel

0: Tően emelte ki. Csak Gábor szerint a mostani választások eredménye, miszerint egy alig 200 taggal rendelkező párt kétharmados győzelmet aratott, bizonyítja, hogy a mai politika már nem művelhető a hagyományos párt szervezeti struktúrákban, teljesen másként kell országos politikát csinálni. Ez azonban őt már kevésbé érdekli, fogalmazta meg, kiemelve, hogy ami igazán érdekli, az az, ami két évtizede folyamatosan Balassagyarmat városának fejlődése. Minden energiámat erre szeretném összpontosítani önazonosan, az engem támogató helyi polgárok képviseletével és a teljes közösség szolgálatával, hangsúlyozta Csak Gábor. Időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a nógrádi tájakon csapadékra továbbra sincs kilátás. A hőmérséklet délutára 24-26 fokig emelkedhet. Hétfőn szintén sok napsütésben lehet részünk, csak elvétve jelenhetnek meg felhők az égen. A reggeli órákban 10-14 fokig hűl a levegő, még később 26-28 fokig kúszhat a hőmérőképzeletbeli higanyszála. Változást kedre sem jósolnak, ekkor is száraz napos idő várható. Hajnalban 10-14 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben akár 27-29 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túlkorrekt PC, nem is tudom milyen világban, szerintetek ki lesz az új James Bond?
2: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen, figyeljetek, figyelem, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
1: nézel. Tudom, kit fogsz mondani, igen.
2: Friderikus Sándor.
1: Jaj, nem, oh. Rászámítottam.
3: Megleptél.
2: Igen. Nem látjátok magatok előtt, hogy rázva, nem keverve.
1: Hát de, azt mondjuk pont igen.
2: Rázva, nem keverve.
1: De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát hogy szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg. Ázsiai, fekete, nő, transz, fehér férfi. Tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
3: biztos, angol... Nem, biztos, hogy nem fehér férfi, azt is.
1: Sean Connery, Pierce Brosnan, Craig David, kik voltak még?
2: Craig David.
1: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
3: Daniel Craig.
1: Craig
3: David.
2: Nick Carter.
1: Justin Timberlake. Nem, várj, tehát ki volt? Kezdtük a... Ki volt az első James Bondunk?
3: Sean.
1: Sean Connery. Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosan nem jött eszembe, ugye a Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
3: Roger Moore is
1: Roger Moore, és van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
3: Timothy Dalton.
1: A Timothy Dalton.
3: És George.
2: Borzasztó lesz,
3: George
2: fogod,
3: Lazenby.
1: Mi?
3: Megvan ez nektek? George Lazenby.
1: George Lazenby?
3: Igen. Sose tudtam.
1: Nem, Daniel Craig volt az utolsó.
2: Daniel Craig, David, ez pedig Stolandes volt a magyar hangja.
3: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton.
1: Hát Lazenby hamar kiesett, az senki nincs. Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
2: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
1: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan nagyon szerint, Daniel Craigből egyet se láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
3: Én a Sean-t is.
1: Sean is jó.
2: Jaj, persze, hazafelé húz.
1: De akkor felnőtt, fehér, angol száz, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Neki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
3: Angliai lesz, de bevándorló.
1: Igen?
3: Vagy bevándorló gyermeke.
1: Szír.
3: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
2: Michelle
3: tippelek.
2: Obama?
1: Tehát feka.
3: Igen.
1: Fekete.
3: Fekete.
1: Csoki.
3: Igen.
1: Jó, tehát van egy
3: tipünk. Még...
2: Tudod
3: még valami?
2: Várjuk, türelmesen. Nézzük, milyen szavakat ismersz még.
1: Ez a csúszás, most te csúsztál, mi nem csúszunk igen. veled. Ezen most te
3: akarsz. Hallgatjuk.
1: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye...
3: Főszereplő.
1: Tehát te feketét
3: mondasz. De nagyon fontos, hogy angol. Érted? Tehát, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapod, de angol. Legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
1: Ja, tehát akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az egyenlőség a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
2: De
1: Me
2: Too. De angolnak kell lenni, mindenképpen
1: nem,
2: amerikai
1: nem.
2: Is.
1: Csak hogy szerinted inkább
2: jó,
1: milyen
2: akkor
1: típus.
2: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
1: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
2: igen,
1: hozzá.
2: Igen, hogy legyen, egyszerűen nő lesz. Igen.
1: De nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy,
2: nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
1: Idris Elbát, Léci, nekem nincs bennem. Jó, tehát akkor a nő

0: Mi vonalon vagy? Szerinted nő
1: James Bond. Ad neked egy mellbakockát, ha úgy van. Majd, kis nem
2: így. Hát ő nem is nő.
1: Nem.
2: Hát na, akkor az egy naliás fekete férfi. Legyen.
1: Aha. Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó és férfi.
2: És tehát angol.
0: Van egy, de várjál, most van, van egy feketénk és van egy férfink, eddig így állunk?
2: Nem, van egy fekete férfink.
1: Ott van Aldi tessék. Aha. Azért.
2: És van egy nőnk.
0: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
2: Igen. Aha. De a nő nem lesz jól Melissa McCartney.
0: De nem is, nekem most nem az kell, hogy kijátsza, ja, hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James, de James Bond egyébként az volt. James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol és magas és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
1: Igen, aha. De jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
0: Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos.
2: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
0: Hogy egy transz,
2: vagy egy meleg, vagy bárki.
0: Figyelj, én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájával, vagy önmaga paródiájával a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis Hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
1: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs, most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és nagyon jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid, de lehet, ahogy hallom.
0: Úgy vártam, hogy én mennem kell. Na várj, kipipáltátok a két legjobb típusra.
1: A leges, legfontosabb az.
2: A nőként, akkor borul a James Bond is. Érted?
1: De miért? Az amerikaiaknál nulla, lehet James Size.
2: Igen, a nő. Igen. Na, de ez egy angol.
1: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem egy jó színész az eljátszik bármit, okay. És itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
2: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
0: Így lett kitalálva.
2: Lehet
0: igen.
2: Rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére
0: ez,
2: válik.
0: Hogy ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni.
2: Igen, hogy ő legyen az,
0: igen, ez egy karakter. A regényekben, filmekben, könyvek így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületet. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már nem tudom, akkor valamilyen.
1: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondta, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
0: De nyilván. Ha egy fekete férfit igen, választanak, azt azért választják, mert ott van egy...
2: Igen.
1: Mi baj, ott van Balázs? Megint voltál a szülésed.
0: Ez az hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér, angol, egy öcsönyös...
2: Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
1: Jó, akkor legyen Jimmy Bond, és akkor legyen a nagyjárvén.
0: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekeszékes törpe. Tessék, na?
1: Tessék, rezve, nem keverje.
0: Erről egyébként most nagy dilemmázás, még nagy társadalmi párbeszéd.
1: Mi dilemmázunk?
0: Nem, a szakma.
2: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
0: Na. Igen, hogy, tehát hófehérkét se játssza el egy igen, fekete nő, érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrűt. De félreérted. Hát ez most tökre félreérted. Azért, mert... Na, itt a rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... Hát ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
1: Hogy nem lenne egy csuki a fejedem?
0: De most
1: egy kicsit könnyebbé tenni ezt a beszélgetést.
0: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
1: Nem, te állsz a homokozó szélén, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézel az idegen gyerekeket.
0: Nem, nem így van. Hát, érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérké élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választottak. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom, mi érted, hogy akkor oda... Miért játssz el a hófehérkét? Miért?
2: És hogy fogják hívni akkor őt?
0: És mi lesz?
2: Nem hívhatod így.
1: Annyi mindenre beszélhetnénk.
0: Nem is érted.
1: Érted, 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
0: Hát ez szülje. De most az, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy ne... Hát ez most akkor én ezt vállalom.
1: Vagy egész életedben szarszakot fogsz
0: érni. Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bajer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszakot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire, mert nem akarok szarszagú lenni egész életemben.
1: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami...
0: Írja valaki, a hófehérke lesz a korom sötétke.
2: Na, tessék.
0: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
2: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színes bőrű, fekete.
0: Színes bőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiaink, Zsül, viszed a transz tippet?
3: Conchita Wurst.
0: Conchita, te a szélsőséges vonalon vagy.
1: Szerintem egy közepes termető házi macska fogja játszani.
0: Valaki azt írja, én már most szarszagot érzek. A játék, örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed, ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
1: Srácok, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy történik ez a műsor szerkesztés. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
0: Fontos, a gyerekek, a Disney most rendelte be a Hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van? Istenem. Hát mi történik itt?
1: A legjobb az egészben az, hogy Anna, mered maga elé a monitor, és
2: úgy fogunk ebből beszafotni.
0: Igaza van.
1: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ, tudod? Rohad ez a világ.
0: Igaza van. Elindult.
1: Mi a véleményed erre a témára?
4: Amikor meg kell kérem változtatni a 10 kicsi néger című könyvnek
0: Agatha
4: Christie-t, akkor miről beszélünk? Mereven nézek magam elé este.
0: Igen, megfullad, fél.
4: Hát ez...
0: Érted, 10 kicsi néger, és nem
4: hívva. 2020-ban az unokája döntött úgy,
2: hogy ne legyen
4: hogy,
2: ez a könyv
4: címe. Hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted, hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy 10 kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
0: Élet ez így.
2: Hát tökre igazad van.
4: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világnak.
0: Van egy PC kritérium.
4: Akkor hol van a művészi szabadságod?
0: Így van.
4: Hát milyen kritériumok? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez, meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar-díjra a filmet.
0: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje az
2: lehet,
0: befutó lehet, de
4: legyen
0: itt tartunk James Bond.
4: Legyen egy Jason Momoa.
0: Egyébként a Momoa nem is rossz, James Bond karakter.
4: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
0: Állítanak most így a kopi a Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
4: Így van. De emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, hogy...
0: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj.
4: Nem rosszaságból mondta.
0: Szétszették.
4: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
1: Krúciusz átkot szórtak rá.
0: Igen, akarták égetni. Kimondta, hogy neki az a nő, a nő, és azt mondta, hogy neki...
4: És ezt nem mondhatja el?
0: Hát meglincselték.
4: Pontosan.
0: Konkrétan évekig parkolópályára tették. Most már újraír, meg rehabilitálták, talán meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
1: Visszadták neki a kis klaviatúráját?
4: Visszadták a picikét!
0: A kis afraki kenecskével most már újra tökéletetje a Harry Potter!
1: Istenem!
0: Na jól van. Oké, gyerekek, hát...
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.
5: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Balázsék extra pillanatai után, pedig most már a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep. Üdv mindenkinek, nagyon kellemes pünkös vasárnap délelőttöt a mikrofonnál Kismárti, és most már csak órák kérdése, és indul az év bulia, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Ezt az órát Accent dalával kezdtük, ezt a dalt egyébként élőben hallhatjuk majd ma, hiszen Accent is ott lesz a nemzetközi sztárjaink között, ahogy a Switch Disco, Sam Felt és Cyril is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, már csak pár óra, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkból. Remélem, hogy nagyon sok mindenkivel találkozhatunk majd, a hallgatóinkkal. Érkeznek a nemzetközi sztárok Budapestre, na de hogy mit csinálnak mindeközben a Rádió 1-es DJ-k, hogyan készülődnek? Nem sokára felhívok valakit élő adásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Nem? Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy fél 11 után járunk egy kicsivel, és hát a világ sztárjai úton vannak a Budapest Park felé, sokan szerintem még csak úgy Magyarország felé, még meg se érkeztek Budapestre, hogy arra gondoltam Rádió 1-es, hogy így fel fogok hívni minden órában egy Rádió 1-es DJ-t, hogy velük mi a helyzet, és tárcsázom a Regál Lilit. Ébren vannak már ilyenkor a DJ-k? Alszanak még? A kis éjszakai élőlények ők, nem?
1: Hello!
0: És felvette. A DJ-k ilyenkor már ébren vannak. Szia Lili, kis Márti, Rádió 1.
1: Szia Márti, hát én már ezzel készülök a bulira.
0: Na persze, fogadjunk, hogy most keltél fel, fél 11 után.
1: Nem olyan rég, mert tegnap is éjszakáztam, viszont fejben már tényleg készülök. Külön fellépőztettem lesz, külön ruha készül. Hú, elképesztően várom tényleg most már az estét.
0: És akkor már megvan a playlisted, és megvan, hogy miket fogsz játszani, hogy ránézel a közönségre, hogy az első sorban, szerintem ők annak örülnének, hogy...
1: Minden közönség más, és szerintem úgy lehet a legjobb bulit csinálni, hogyha az adott közönséghez próbálod a szettedet igazítani, úgyhogy én így tervezek.
0: Na fiasztod, hogy kik után fogsz fellépni? Nézem itt a line-upot, a Cookie fog kezdeni, ugye ez minden évben is szokott lenni, aztán Beggy Diszkosit, Accent, Metzger Vicky, Samfelt, Yamina, Speech Disco, és utána jössz te. A Cyril előtt.
1: Igen, a két világsztár között, ami egy óriási megtiszteltetés, ez egy nagyon nagy feladat, úgyhogy igyekszem a lehető legjobb szettet vinni.
0: Tavaly találkoztál valakivel, egy a nemzetközi sztárok közül? Volt valamilyen ilyen harmadik típusú találkozási élményed?
1: Persze, mindig ott vannak a backstage-ben, és általában nagyon-nagyon jó fejek. Egy külön nagy élmény, hogy például egyszer a Good Boys odajött hozzám, hogy nagyon tetszett nekik a szett, amit játszottam, úgyhogy általában nagyon jó fejek szoktak lenni.
0: Ezt fogod játszani? Bibi Rexa, You Religion?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Igaz is lehet.
0: Hogy egy mémet idézek, jó találgatást és tippelgetést.
1: Igen.
0: 5 óra után kiderül. Majd Lili, veled is találkozunk, akkor nem sokára. Hagylak itt készülődni, meg kisütni, kivasalni a hajad, meg ilyenek. Akkor hamarosan találkozunk a Budapest Parkban. Puszi!
1: Így van, sziasztok!

0: Budapest Parkban, hiszen 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, a Rádió 1 születésnapi fesztivált, Rádió 1-esek. Találkozunk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Q-Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Mastergood támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.

0: Rádió 1 Top 50. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Salgótarján két város részében is színes gyermeknapi programokkal készül a Salgótarjáni Rendezvény Médiai és Művelődési Központ Nonprofit Kft. Május 26-án, kedden. Az Agyvarónai Bátki József Közösségi Házban délelőtt 10 órától, még a Besztercei Kultbázison délután 3 órától várják majd a kicsiket és családjukat. A gyerkőcöket többek között ugrálóvárral, kavicsfestéssel, csillámtetkóval, arcfestéssel és különféle játékokkal szórakoztatják majd, így garantálva a vidám hangulat. Idén is csatlakozik Magyarország legnagyobb szabadidősport eseményéhez, a kihívás napjához a Salgótarjáni Rendezvény Médiai és Művelődési Központ, mely május 27-én szerdán egész nap sportos programokkal és jó hangulattal vár mindenkit a város több pontján is. Reggel 9 órától a Városi Sportcentrumban rendeznek sportkavalkádot, ahol számos helyi sportegyesület bemutatkozik, a résztvevők pedig több különféle sportot is kipróbálhatnak. A sportcentrumban a délelőtt folyamán formáló és meridián torna edzést tartanak, valamint büntető rúgó versenyt és kispályás focitornát is rendeznek, utóbbiakat középiskolások számára. A városi tanúszoda sem maradt csendes a kihívás napján, itt szintén vidám programokkal készülnek, még a Tóstrandi pumpa pályán délután 5 órától bukkanós feladatokat teljesíthetnek a vállalkozó kedvű bringások. Családi és gyermeknapot rendeznek május 29-én pénteken délután 4 és este 6 óra között a Bátonyterenyei Városháza téren. A programot ingyenes ugrálóvár, ügyességi feladatok, totók, kvízek, kézműves foglalkozás, íjászat és hungarikum játszótér is színesítik. Mindezeken túl délután 5 órától óriás buborékshow szórakoztatja majd a közönséget.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztiválra készülődéshez is. Végre mondhatjuk, hogy ma indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, pont 5 órakor, és egyébként az élő közvetítésünk is akkor kezdődik a weben és a Rádió 1 összes frekvenciáján. Jönnek a nemzetközi szupersztárok, Switch Disco, Accent, Sam Felt, Cyril, és hát a Rádió 1-es DJ-k is. Az előző órában már rácsörögtem Regál Lilire, hogy milyen hangulatban készülődik, mert mindenki nagyon izgatott. Ebben az órában is felhívok egy Rádió 1-es DJ-t. Ki legyen? Ha mondjuk a Jamina. Megkérdezem, mit csinál.

0: Titanic at the Disco, High Hopes itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Na hát óriás diszkó lesz itt ma, kérem szépen, a Budapest Parkban Rádió Egy születésnapi fesztivál, és hát úgy döntöttem, hogy rácsörgök a DJ-nkre, hogy mit csinálnak, mennyire készülnek már a mai napra.
1: Igen, tessék.
0: Hát Jamina, szia, itt a Rádió Egy, Kismárti.
1: Nem volt meg a számod, jó reggelt. Figyelj, hány óra van, Kismárti, ne arra gudja.
0: Kérdez, hogy hallanak most a Rádió Egyesek, és most nem ilyen privátba beszélgetünk, Jamikán. Köszönöm szépen mindenkinek. Jó, ezt betudom annak, hogy ilyen kis éjszakai élőlények vagytok, DJ-k, ugye?
1: Hát igen, vasárnap délelőtt hány óra lehet ilyenkor, reggel értem haza.
0: De akkor te engem soha nem hallasz adásban, miről maradsz tele? Hát élet az ilyen?
1: Úristen, nem, hát azért most eltoltam magam.
0: Igen.
1: De hát ne haragudj, valóban. Na, lehetne figyelj. Máskor is neked a műsorod, mert ezt a DJ-t nem hallják.
0: Na hát ez nagyon, nagyon szomorú, nagyon szomorú. Ez
1: ilyenkor
0: a most
1: szembesültünk.
0: Készülsz már a ma estére? Csak mindenkit felhívok szépen, hogy tud-e róla, hogy jelenése van a Budapest Parkban.
1: Mindenki hogy örülhet, hogy te 11-kor ma felhívsz minket. Igen, szóval persze, abszolút, ugye most ez így hosszú hétvége, vasárnap nem szoktunk fellépni, de hát ma nagy nap van. Szerintem mindenki, ezt mindenki nevében mondhatom, hogy készülünk, mint az állat. Azért ennyi ember előtt meg végre nem az éterben vagyunk, ugye, hanem húsvér közönségünk van, és az a Rádió Egy közönsége. Én erre minden évben kifejezetten készülök. Külön ruhát tervezek ilyenkor, hogy miben megyek. Azért ugye ezt nem minden alkalommal tesszük meg, és ilyenkor azért tök jó smink, tök jó ruha, meg hát nyilván az a szett, amit játszani fogunk, azért arra is időt kell ilyenkor szánni, meg hát ugye világsztárok előtt után fogok fellépni, úgyhogy még durvább a helyzet.
0: Nagyon más adrenalin, amikor nem csak egy klubban vagytok, hanem tényleg egy ilyen nagy fesztivál színpadon?
1: Hát hogyna, persze, azért ott egyrészt elveszettnek érzem magam, az be kell azt a színpadot olyankor tölteni energiával, mozgással, tánccal akár, ami tőlünk telik, és igen, azért egy ekkora közönséget koordinálni, hozzájuk beszélni, teljesen más.
0: Igen, és egy világsztár után lépsz a színpadra, ugye este 7 körül jön majd Szemfelt, és az ő DJ-szetje után Jamina, a mi kutyánk kölyke.
1: Igen, Senyóba leszek, képzelt Szemfelt és Sziszkóék között. Tökre durva, mert talán így még nem is léptem fel soha, pedig 12 éve a zenélek már, de ilyen még nem történt, úgyhogy ezért is egy kicsit be vagyok tojva, azért szerintem ez egy tök nagy teher.
0: Hát
1: ez Szemfelt után és Sziszkó előtt.
0: Szintlépés lesz, Jamikám, akkor találkozunk nem sokára, délután.
1: Jó vagy, jó körbehívogatás
0: hát,
1: neked,
0: köszönöm
1: Márti,
0: szépen.
1: Köszönöm, hogy felkeltettél, és további szép délután nektek, és találkozunk a hallgatókkal, puszi minden.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára találkozunk Rádió 1-esek a Budapest Parkban. Ki az, aki ott lesz? 0620 311 111. Hát Dori és az anyukája biztosan írták, hogy 100 halombattáról indulnak nem sokára. Hú, ott vigyázz a

0: Rádió 1-es DJ-k, találkozunk nem sokára. És itt van Ábel, halló!
1: Halló! Jelenleg készítem elő a tanuláshoz szükséges dolgaimat.
0: Ó, nagyon precíz vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit fogsz tanulni, Ábel?
1: Mai nap matematikát, földrajzot, holnap pedig irodalmat.
0: Istenem, én lettem volna ilyen tudatos a te korodban. És kinek üzensz most?
1: Az egyik győri barátomnak, Hall Tamásnak.
0: Mit csinál a Hall Tamás?
1: Jelenleg horgászik az apukájával.
0: Hát mi más csinálhatna Hall Tamás, mint horgászik éppen? Ábel, jó tanulás neked. Remélem, egy picit azért így lazítasz is majd a hétvégén, és köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Én.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió egy

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Kiadó üzlethelységet keresel Salgótarjánban? A Salgóvagyon Kft. Most önkormányzati tulajdonú helységet kínál bérbeadásra a Rákóczi úton. A pályázati felhívások személyesen vehetők át a Salgóvagyon Kft. Salgótarján munkás otthontér egy szám alatti székhelyén. A részvételi díj pályázatonként 5000 forint. A benyújtási határidő május 26-a, 12 óra.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágermű.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig

Kellemes szép vasárnapot kívánok minden hallgatónknak itt a 100,4 Rádió 1-en. Elmúlt dél, ez a Daily Mix, a mikrofonnál Balázs Bea köszönti önöket. Remélem mindenképp egy finom ebédet fogyaszt, vagy talán a délutáni kávéját kortyolja kényelmesen. Bármit is csinálnak, éppen én gondoskodom róla, hogy a háttérben a legjobb zenék szóljanak. A cél ma is egyszerű, legyen ez a délután a hét legnyugodtabb része. Kapcsoljanak ki fejben, és helyezzék kényelembe magukat. Élvezzék a következő órát itt a 100,4 Rádió 1-en, az igazi mai slágereinkkel.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, már várják a jelöléseket a Balassi Bálint díjra, amelyet 30. alkalommal fognak átadni júniusban. Erre hívta fel a figyelmet honlapján a Salgótarjáni Balassi Bálint könyvtár. Az elismerést 1995 óta ítéli oda a Balassi díj kuratóriuma, a vármegyei könyvtár kiemelkedő tevékenységet végző munkatársainak, a könyvtár ügyben érdemeket szerzett kollégáknak. Elnyerhetik a kitüntetést továbbá azok a nem könyvtárban dolgozó személyek is, akik jelentősen hozzájárultak a könyvtár tartalmi tevékenysége színvonalának emeléséhez, a könyvkultúra értékeinek gyarapításához. Emellett díjban részesülhetnek azok a Nógrád vármegyében, kivételes esetben a vármegye vagy országhatáron kívüli élő személyek is, akikre életművük és személyes helytállásuk alapján a könyvtár dolgozói kollektívája példaképként tekinthet. A Balassi díj mellett a kulturális tevékenységért díjra, az év könyvtár támogatója díjra, illetve az év települési könyvtára díjra is fogadják a jelöléseket május 15-ig. A javaslatokat e-mailben az mbbmk@bbmk.hu címre, vagy lezárt borítékban a Balassi Bálint könyvtár titkárságára kell eljuttatni. A díjazottak köréről a jelölések alapján a Balassi díj kuratóriuma dönt. További információ a bbmk.hu honlapon érhető.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Elindult a jelentkezés a honvédelmi táborokba. A Magyar Honvédség idén 10. alkalommal indítja el a fiataloknak szóló nyári turnusokat, ezt közölte a Honvédelmi Minisztérium. A táborok célja, hogy a 12-25 éves korosztály számára élményekben gazdag, ugyanakkor hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A résztvevők testközelből ismerhetik meg a katonák mindennapjait, feladatait és a honvédelemhez kapcsolódó értékeket, miközben olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a hétköznapi életben is hasznosak lehetnek. A tárca tájékoztatása szerint az idei 107 honvédelmi táborban közel 60 különböző tematika érhető el, a hagyományőrzéstől, a vízi programoktól kezdve, a kibervédelemig, a légierős és ejtőernyős kiképzéseken át, a lovas és a szárazföldi kaland táborokig. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a fiatalok egyéni érdeklődésük szerint jelentkezhetnek, ugyanakkor a résztvevő legfeljebb 2 tábort jelölhet meg a nyári szünet során. A táborok biztonságos és szervezett körülmények között valósulnak meg, a foglalkozásokat tapasztalt katonák vezetik, a programokat pedig a különböző korosztályokhoz igazították. Nógrád vármegyében ezúttal egy helyszínen a Salgó-Tarjáni Beszterce kiképzőbázison rendeznek honvédelmi tábort július 13-ától 17-ig kalandor tematikával a 12 és 14 év közötti gyermekek számára. További információ a honvédelmitábor.hu weboldalon érhető el.

Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol keleten, délkeleten egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Az északias szelet sokfelé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések, hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, az északi északnyugati, illetve a nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Rajzpályázatot hirdetett általános és középiskolás diákok számára a Dornyai Béla Múzeum. A Salgótarjáni Intézmény felhívása szerint a Rajzold le Salgóvárát című pályázat a már megnyílt Vár a város felett Salgótarján Salgóvár régészeti kutatása című kiállításhoz kapcsolódik. A jelentkezőknek nincs más dolguk, mint hogy ellátogassanak a múzeumba, majd a belépőjegy megvásárlása után átvegyenek egy feladatlapot. A gyermekek és fiatalok ezt követően felfedezhetik a tárlatot, a feladatok megoldása után pedig arról kell rajzot készíteniük, hogy szerintük milyen lehetett egykor a Salgói vár. A kész feladatlapot és a rajzot személyesen a múzeumban vagy e-mailben lehet leadni legkésőbb június 12-ig. Az eredményhirdetésre a júniusi múzeumok éjszakáján kerül sor. A legjobb, legkreatívabb pályamunkákat értékes nyereménnyel jutalmazzák majd. További információ a Dornyai Béla Múzeum közösségi oldalán megjelent felhívásban található.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Nógrádi Tájakon címmel hirdetett fotópályázatot általános és középiskolás diákok számára Nógrád vármegye önkormányzata. A verseny célja, hogy ráirányítsa a diákok figyelmét otthonunk szépségére, valamint fejlessze kreativitásukat, vizuális látásmódjukat, megfigyelő képességüket és figyelmüket. Az önkormányzat célkitűzése, hogy megismerje a szűkebb régiónkban élő gyermekek, fiatalok nézőpontjait, az általuk készített fotókból pedig egy kordokumentumot adjon ki fotóalbum formájában. A pályázatra a vármegyét népszerűsítő felvételeket várnak, melyek a jól ismert nógrádi látványosságok mellett akár a térség rejtett értékeit is bemutathatják. A Nógrád vármegyében tanuló diákok július 15-éig küldhetik be pályaműveiket, melyeket a zsűri három kategóriában fog értékelni, külön díjazzák az alsó és a felső tagozatos gyermekeket, illetve a középiskolás tanulókat, de elismerésben részesülnek a legaktívabb iskolák is. A díjátadót a legjobb pályaművekből készített kiállítás megnyitójával egybe kötve rendezik majd meg. További információ a nógrád.hu weboldalon is elérhető ki.

0: Egy óra van, jön a Nógrádi Napló. Érdemes figyelni, mert szuper programokat és friss híreket hozunk szűkebb hazánkból, de a zene sem áll, megérkezik egy kis ízelítő a következő óra kedvenceiből. Legyen mosolygós a délutánjuk, élvezzék a napot. A mikrofonnál a következő órában is Balázs Bea várja önöket itt a 100,4 Rádió 1-en.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A hét legfontosabb salgótarjáni és Nógrád megyei hírei a Rádió 1-en.
3: Kilépett a Fideszből Balassa Gyarmat polgármestere, karrier tanácsadók segítik ősztől a szakképzésben tanuló nógrádi diákokat. Novák Eszter vagyok, hozom a részleteket. Szeptembertől akár karrier tanácsadók is segíthetik a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Balassagyarmati és Salgótarjáni iskoláiban tanuló fiatalokat, számolt be a szakképzési centrum. Mit ismertették, erre a svájci magyar együttműködés keretében indult a szakmai oktatás és vizsgáztatás módszertanának megújítása a Miskolci Szakképzési Centrumban című projekt ad lehetőséget, melyben partnerként ők is részt vesznek. A szakképzési centrum Balassagyarmati és Salgótarjáni oktatóinak egy csoportja egésznapos felkészítő tréningen vehetett részt a HRS Szepesi Viktória közreműködésével a Salgótarjáni MVST Stromfeldauriel Technikumban. A csapat egy 2x6 órás online oktatás és egy e-learning tananyagok tanulmányozását követően egy jelenléti oktatáson bővítette tudását. Ennek keretében az eddig is eredményes pályaorientációs tevékenységüket most új ismeretekkel vértezték fel, így a diákoknak az új tanévben a nekik való és számukra is szerethető pálya megtalálásában is segíthetnek majd, hangsúlyozták a beszámolóban. Sok támogatójával, lokálpatriótákkal, igazi és fele barátaival beszélve hozta meg döntését, kilépett a Fidesz Magyar Polgári Szövetségből, jelentette be Csak Gábor. Balassagyarmat polgármestere a választási vereségről azt írta, abban részbeni felelőssége van, de nem ez vezetett a döntéséhez. Kilépése legfőbb indokai, személyi és szervezeti okok, melyek szkeptikussá tették a párt megújulását illetően, emelte ki. Csak Gábor szerint a mostani választások eredménye, miszerint egy alig 200 taggal rendelkező párt kétharmados győzelmet aratott, bizonyítja, hogy a mai politika már nem művelhető a hagyományos pártszervezeti struktúrákban, teljesen másként kell országos politikát csinálni. Ez azonban őt már kevésbé érdekli, fogalmazta meg, kiemelve, hogy ami igazán érdekli, az az, ami két évtizede folyamatosan Balassagyarmat városának fejlődése. Minden energiámat erre szeretném összpontosítani önazonosan, az engem támogató helyi polgárok képviseletével és a teljes közösség szolgálatával, hangsúlyozta Csak Gábor. A múlt hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, ám ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ keddi ülése után az MTI-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Mint ismertették, az esőkből a vízügye a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott vízmennyiségét a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A Nógrád vármegye területén is illetékes Közép-Dunavölgyi vízügyi igazgatóság a napokban arról számolt be, az igazgatóság területére múlt péntektől vasárnapig átlagosan 30,4 mm csapadék hullott. A három nap során a legtöbb eső a működési területük déli részén esett, míg a legkevesebb csapadék a felső Zagyva térségében volt. Az esőnek köszönhetően az igazgatóság a medrekben és a tározókban összesen mintegy 400 ezer köbméternyi többletvizet tudott betározni. Vádat emelt a Salgótarjáni járási ügyészség egy 28 éves kelet-nógrádi férfi ellen, aki megverte egy menetrend szerinti autóbusz sofőrjét. A Nógrád vármegyei főügyészség közölte, a vádirat szerint a férfi és élettársa tavaly júniusban az esti órákban egy Salgótarjáni buszmegállóban veszekedett egymással, majd felszálltak a sértett által vezetett autóbuszra, ahol tovább folytatták az utasokat is zavaró veszekedésüket. A pár nem váltott menetjegyet, viselkedésükkel pedig folyamatosan megszegték az utazási szabályokat, ezért a buszsofőrje felszólította őket a kötelező jegyvásárlásra és arra, hogy ne kiabáljanak. Később a járművezető már a leszállásra szólította fel a párt, mire a nő az első ajtón el is akarta hagyni a buszt, ám a vádott közölte, hogy élettársa nem száll le. Ezután odalépett a sofőr fülkéhez, a járművezetőt mellkason lökte, aki ettől a kormánykerékre esett, majd ököllel arcon is ütötte őt. Az incidens után a pár leszállt a buszról. A sofőr 8 napon belül gyógyuló sérülés sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a 28 éves férfival szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette, valamint könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozva. Jelentősen mérséklődött áprilisban a lakásárak növekedése, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Országos átlagban havi szinten 0,8%-os volt a drágulás, szemben a márciusi 2%-kal. Sagutarjánban jelenleg 319 ezer forint az eladó lakások és házak átlagos négyzetméter ára, ez az összeg tavaly májushoz képest közel 13%-kal 36 ezer forinttal emelkedett, míg a múlt hónaphoz viszonyítva 6 ezer forinttal csökkent. A városban az átlagos négyzetméter ár sokáig 300 ezer forint alatt volt, ám idén februárban 337 ezer forintra ugrott. Az elmúlt hónapokban aztán történt némi korrekció, áprilisban 325 ezer forintra csökkent, immár pedig 320 ezer forint alá esett az átlagos négyzetméter ár Sagutarjánban. Május 23-a és 25-e között rendezik meg az idei pünkösdi búcsút a Mátra-Verebély-Szentkút nemzeti kegyhely területén, ahová három nap során várhatóan 8-10 ezer zarándok érkezik majd az ország különböző részeiből, olvasható a Ferences rend honlapján. Orosz Lóránt, a kegyhely igazgatója arról beszélt, már szombaton megérkeznek a gyalogos zarándok csoportok, köztük a Széchenyi férfi zarándoklat résztvevői, valamint az abasári zarándokok, akik mintegy 40 kilométert tesznek meg a Mátrán keresztül. Rajtuk kívül több más csoport is útnak indul, így a szombati napot elsősorban a gyalogos zarándokok jelenléte határozza meg. A program pünkös szombatján szentmisével kezdődik, délután fogadják a gyalogos zarándokokat, este pedig Mária köszöntő, a Mária rádióval történő közös imádság, virasztás és keresztút is szerepel a programban. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn ünnepi szentmisék, körmenetek, litániák és vesperások várják a híveket. A vasárnapi főcelebráns Majnek Antal nyugalmazott Munkácsi megyés püspök lesz, hétfőn pedig Orosz Lóránt atya és Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus megyés püspök vezeti majd az ünnepi szertartást. Végül pünkösd hétfőn a jubiláns házaspárok eskü megújítására és megáldására is sor kerül. A részletes program a szentkút.hu oldalon található meg. Az országos átlagnál kisebb mértékben estek vissza a Nógrád vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek beruházásai a tavalyi évben, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a Vármegyék című kiadványából. A KSH adatai szerint országosan 5,5, még Nógrádban mintegy 4%-kal csökkent a cégek beruházásainak volumene 2024-hez képest. Szükebb régiónban a visszaeséshez jelentősen hozzájárult a feldolgozóipari beruházások 11%-os szűkülése, melyek a vármegyei fejlesztések több mint egyharmadát tették ki. A csökkenést ugyanakkor mérsékelte a fejlesztésekre szintén jelentős összeget fordító víz- és hulladékgazdálkodás forrásainak közel kétszeresére való növekedése. Tavaly az országos teljesítményérték mindössze 0,4%-át, 43,7 milliárd forintot fordítottak beruházásokra a Nógrád vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek, ami a legalacsonyabb összeg a vármegyék és a főváros körében. Az egylakosa jutó 245 ezer forintos teljesítményérték az országos mindössze 1/5 érte el, és szintén a legalacsonyabb volt a térségi rangsorban. Időjárás. Ma is a napsütésé lesz a főszerep a nógrádi tájakon, csapadékra továbbra sincs kilátás. A hőmérséklet délutára 24-26 fokig emelkedhet. Hétfőn szintén sok napsütésben lehet részünk, csak elvétve jelenhetnek meg felhők az égen. A reggeli órákban 10-14 fokig hűl a levegő, még később 26-28 fokig kúszhat a hőmérőképzeletbeli higanyszála. Változást kedre sem jósolnak, ekkor is száraz napos idő várható, hajnalban 10-14 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben akár 27-29 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balázs Beával. Csak igazi, ma is lágermegy. 100,4

4:02 van, önök a 100,4 Rádió Egyet hallgatják, a mikrofonnál Balázs beköszönti önöket. A vasárnap délután szóljon a kellemes pihenésről, ne legyen semmi rohanás, csak lazítás és jó zene. Tartsanak velem, vágjunk bele egy új zenei órába, mert itt ma biztosan mindenki megtalálja a kedvenc

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, idén is díjazza az országos versenyhelyezett diákokat és felkészítő tanáraikat Salgó-Tarján önkormányzata. A tehetséges fiatalok a Salgó-Tarján város ifjú tehetsége, a Salgó-Tarján város ifjú művész tehetsége, a Salgó-Tarján város kiváló ifjúsági művészeti csoportja díjra, tanáraik pedig a Salgó-Tarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa címre pályázhatnak. A felhívásra azok a diákok, illetve csoportok jelentkezhetnek, akik különböző országos versenyeken előkelő helyezést értek el, minősítést szereztek, esetleg külön díjat vagy nívódíjat kaptak, emellett pedig azok a pedagógusok is pályázhatnak, akik felkészítő tanárként járultak hozzá a kiváló eredményekhez. A pályázati adatlapot és az eredményt igazoló oklevelet vagy hivatalos értesítést a polgármesteri hivatal humán szolgáltatási és szervezési irodájába lehet eljuttatni első körben május 10-ig. Abban az esetben, ha a verseny május 5-ig nem zárul le, második körben július 31-ig várják a jelentkezéseket. Az elismerő címek odaítéléséről a Népjóléti Bizottság fog dönteni. A díjakat ünnepélyes keretek között júniusban és szeptemberben fogják átadni. A részletes kiírás és a pontos feltételek megtekinthetőek a salgotarján.hu honlapon.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Idén is megrendezi nyári táborát a Dornyai Béla Múzeum. A táborozók a két júliusi turnus során bepillantást nyerhetnek a múzeum titkos kulisszái mögé, időutazásban vehetnek részt, kipróbálhatják a régi korok eszközeit, használati tárgyait, de láthatnak majd egy középkori iskolát és egy középkori várat is. A történelmi programok mellett természetesen a kreatív alkotás és a sok közös játék sem maradhat el. A táborok napközi jellegűek, a gyermekek felügyeletét reggel 3:48-tól délután 4 óráig biztosítják napi háromszori étkezéssel. A július 6-a és 10-e, illetve 20-a és 24-e között megrendezendő turnusokra Bodrogi Szabinánál lehet jelentkezni az 520-700-as telefonszámon, akitől egyúttal további információ is kérhető a táborokkal kapcsolatban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: long, long time.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. 11 előadással, köztük egy saját premierrel várja a közönséget a Zente Ferenc Színház az idei Zente nyáron. A Salgótarjáni Teátrum július 20-a és augusztus 12-e között 6. alkalommal rendezi meg a megyében egyedülálló szabadtéri színházi fesztivált a város főterén. A programsorozat nyitó estéjén Heltai Jenő Naftalin című bohózatát mutatja be a Zente Ferenc Színház, melyet 2 nappal később ismét műsorra tűznek. Július 25-én Szarka Tamás érkezik Salgótarjánba, aki Otthon vagyunk című turnéja keretében ad koncertet. A folytatásban számos szórakoztató színdarabot láthat majd a közönség. A Pannon Várszínház a Pál utcai fiúk című zenés játékot, a Fórum Színház a Feleség 40-nél kezdődik című házasságjavító komédiát, a Lilion produkció a Mesztelen igazság című zenés vígjátékot, a József Attila Színház pedig az Államtitkárasszony félrelép című bohózatot hozza el a Zente nyárra, a Veszprémi Petőfi Színház az István a Király című rockoperát, a Veresegy Színház pedig az Amerikai Komédia című swing musicalt, és a 2023-as Zente nyáron már nagy sikert aratott Szép nyári nap című Neoton musicalt adja elő a főtéri szabadtéri színpadon, ahol mindemellett látható lesz a Salgótarjáni Teátrum népszerű darabja, a Kölcsönlakás is. Az előadásokra jegyek már kaphatóak, további információ a zenteszínház.hu weboldalon található. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. 2 óra lesz, gyorsan elrepült ez az óra is. Balázs Beamára elköszön. Nagyon remélem, hogy sikerült egy kis plusz szint vinnem a délután nyugba, és a zenék mellé egy-egy mosoly is belefért. Mára elköszönök, de a kedvenc dalaik nem mennek sehová. Maradjanak velünk itt a 100,4-en a folytatásban is. Használják ki a nap hátralévő részét, pihenjenek nagyokat és vigyázzanak egymásra. Legyen csodás, békés estéjük, a viszonthallásra.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
3: Ahol.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Az Eresztvényi Vadon birodalmába invitálja a kicsiket az idei gyermeknapon a Salgótarjáni rendezvény média és művelődési központon Profit Kft. A délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen egyebek mellett barkács műhely, arcfestés és óriás mesehősök szórakoztatják majd a gyerkőcöket, de lesz csillámtetkó, mesés játékpark és ugrálóvár is. Május 31-én vasárnap rendezik meg Pásztón a Városi Gyermeknapot. Az eseménynek a Csohány Kálmán Városi Könyvtár és a mellette lévő park ad otthont, ahol délután 2-től egészen este 8 óráig változatos programokkal várnak kicsiket és nagyokat. A könyvtár minden szintjén lesz mit felfedezni. A földszint a hajfonásé lesz, az első emeleten könyvtári kalandok és családi színező szórakoztatja a látogatókat, míg a második emeleten a nagyobb gyerkőcök próbálhatják ki a virtuális való, azaz a VR-t. A parkban a délután folyamán zenei koncert, néptánc bemutató és táncház, mentőkutyás bemutató, illetve harcművészeti bemutatók színesítik a napot. Mindemellett lesz számos kiegészítő program is, így például ugrálóvár, népi játszótér, arcfestés, csillámtetoválás, lovaglás, de a tűzoltók, a mentők és a rendőrök is bemutatkoznak majd, valamint kézműves foglalkozásokon is részt lehet venni. A következő napokban, hetekben is változatos előadásokkal várja a közönséget a Zente Ferenc Színház. Május 29-én pénteken a Bartók Színház és a Kőszegi Várszínház közös produkcióját, a Hippolita Lakály című zenés vígjátékot láthatja majd a közönség Salgótarjánban, a József Attila Művelődési Központ színház termében, míg Széchenyben ugyanezen a napon a nemrégiben bemutatott Skaben Furfangjai című vígjátékot adja elő a teátrum.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Puerto Rico-i életérzés az imént, és csörgünk, úgy látom, úgy hallom. Halló!
1: Szia, Márti! Most megyünk a Budapest Forma Rádió 1 születésnapi fesztiválján.
0: Na, honnan indultatok?
1: Olivier vagyok, Debrecenből.
0: Ó, hát akkor hosszú utatok lesz, vagyis hát már tart egy ideje, gondolom.
1: Igen.
2: Szia, szia Márti, nem akartunk egyszerre beszélni. Kukival beszéltünk, már ígért nekünk egy közös szerzést. Gerivel is beszéltünk, már csak te hiányoztál.
0: Na, hát tessék. Hát akkor nem sokára találkozunk. Hol jártok most egyébként? Hol tartotok?
2: Rekettyés pihenőbe vagyunk, bemegyünk a benzinkútba egy kávéra.
0: Na, hát kelleni fog az energia, úgyhogy jó, hogy magatokhoz vesztek egy kis koffeint. Akkor ott találkozunk a buliban. Köszi, hogy becsörögtetek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Vigyázzatok magatokra útközben. Sziasztok.
2: Szia.
0: Na most már tényleg nincs sok hátra, 5 órakor nyílnak a kapuk, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kevesebb, mint 3 óra Rádió 1-esek, és kapcsoljuk a külső helyszínünket, vagyis a Budapest Parkot. Indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most egy újabb DJ-t tárcsázok.
1: Haló!
0: Begi Kém, Kismárti Rádió 1. Szia, ébren vagy ezek szerint, te is?
1: Szia, Márti, ne vicce, hogy ne lennél.
0: Úton vagy már a Budapest Park felé? Hogy kell elképzelni most egy vasárnap délutánodat, Begi?
1: Még nem, egy nagyon sikeres péntek-szombati fellépés után vagyok, de ma úgy keltem, hogy ez egy különleges nap, hiszen nekem minden évben nagyon különleges dátum a Rádió egy születésnapi fesztiválja, így a mai is, úgyhogy izgatott vagyok már az estével kapcsolatban. Ha jól számolom, akkor ez lesz az 5.
0: Uh-huh. Igen, ugye Kuki fog kezdeni, ugye 5 órakor kapcsoljuk a helyszínt, és nem olyan sokára, aztán jössz te, diszkósít, és az első nemzetközi produkciónk Accent, de ugye akiket nagyon várnak még rajtatok Rádió egy DJ-ken kívül a hallgatóink, akik kevés vége személyesen találkozhatunk, az a külföldi sztár dömping, ugye Sam Felt, a Swiss Disco, Cyril. Swiss Disco-t láttál már ilyen élő DJ-szettet? Hallottál már?
1: Élő DJ-szettet nem láttam, de a Covid idején nagyon jó kis streamingeket csináltak, és úgyhogy én akkor ismertem, és kezdtem el követni a munkásságukat, úgyhogy én is nagyon várom az összetjüket.
0: Te is készülsz a mashupokkal?
1: Én 2-szer is leszek a nagy színpadon, délután egy rövidebb etapra fogok felmenni, és aztán az éjszakában pedig egy hosszabb szettel tudok készülni. Ehhez mérten délután sok saját zenét is fogok játszani, remixet, aztán este pedig a keményebb ritmusok élet a főterem.
0: Na, nagyon tudatos vagy. Begi, akkor találkozunk nem sokára a Budapest Parkban. Tudod, mit ezt a Swiss Discot nagy neked küldöm most speciálba?
1: Jaj, de kedves vagy, és a kedves hallgatókat meg azt üzenem, hogy hétnek lesz a nap, meggondolkozzatok, el kell indulni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Jó a szó, Begi, ott találkozunk nem sokára. Puszi!
1: Sziasztok, szia!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítani!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: rádió, ez csak igazi mai sláger, mert egy 3/4-3 környékén is, és ez azt is jelenti rádió egyes, akkor most már nem sokára kapunyitás, igyekezzünk, kiparkodjunk, nehogy lekésünk itt Kuki szettjéről, ugye így fog kezdődni a rádió egy születésnapi fesztivál, aki valamiért nem tudott lenni velünk, hát ezt nagyon-nagyon sajnálom, remélem, hogy sokan találkozunk nem sokára, de lesz élő közvetítés az összes frekvenciánkon és a weben is. Cyril Samfelt, a Switch Disco, Accent, a nemzetközi sztárjaink, aztán ugye a Rádió 1-es DJ-k is ott lesznek, megelevenednek az igazi mai slágerek. Samfelt a folytatásban, aki, hát egy érdekes tény róla, Buddha középső névvel született, nem azért, mert buddhisták lennének a szülők, de állítólag, amikor világra jött, így összekuporodva, hosszú fülcimpáival olyan volt, mint egy kis Buddha szobor. Hát azért humoruknál voltak a szülők, az biztos. Szóval picivel több, mint 2 óra múlva nyílnak a kapuk, indul az élő közvetítésünk, kezdődik a nyár első igazi bulia, a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Most hozom Samfeltet.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

megy, csak igazi mai sláger megy, dance, dance, dance, hát az lesz. Óriás nagy tánc a Budapest Parkban, 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, és hát ebben a pillanatban is rengetegen tartanak a fesztivál helyszíne felé, és kezdetét veszi hamarosan a Rádió 1 születésnapi fesztivál, a nemzetközi sztárjaink is megérkeztek már Budapestre, Cyril, Sam Feltz, Switch Disco, Accent, nem egyedül érkezik, Tóth Abigaillel lesz egy közös produkciójuk, aztán ugye az After Party folytatódik a buli, és ezzel kapcsolatban frissült például a Facebook oldalunk is, itt látható, hogy 3 színpad lesz, egy klasszik színpad, egy nagy tánctér és egy jungle. A klasszik színpadon Bárány Attila, Kuki, Hanvai PG, DJ Junior, Antonio Nyuvik, a nagy tánctéren Stadium X, Lotfi Begi, Regalili, Wilcox, Pubi, Jauri, a jungle színpadon pedig Joel Junior, Christopher, Brick Lake, Loving Arms, Pullmax és Kollár. De minden az események kapcsolatos info ott van a Facebook oldalunkon, a weboldalunkon, a visszaszámlálás pedig folytatódik Györke Attilával, a Rádió 1

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai slágermű.

esküvőjénél van a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, Taylor Csipcsuk bulicskája eltörpül emellett. Az viszont szinte biztos, hogy házassági szerződést kötöttek az egybekelés előtt. Taylor vagyona $2 milliárd körül mozog. Travis Kelce sem szegény egyébként, de az ő vagyona jócskán elmarad $90 millió. Dátum és helyszín nem publikus, de a sajtó nyár elejére tippeli az esküvőt. Olyan gyorsan itt lesz, mint a szülinapunk.

0: Most is így csörög a mobilja. Az biztos, hogy a Rádió 1 Top 50-ben 1-2 perc múlva játszani fogom. Ez a 35.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajlik nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg szori!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 35.

és a zeneinkkel. Aki lemarad, nagyon fogja bánni. Minden évben bánják a social médiában kommentelők, látva az élő közvetítést, a videókat, hallva a hangulatot. Úgyhogy szerintem még most agyaljon mindenki azon, hogy hol lesz a start pillanatában, amikor elindul a buli. Most még nem késő átszervezni a programokat. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-es friss dance dalok közül itt van egy nagy favorit, amit a lemezlovasaink imádnak játszani. A Rádió 1

a weboldalunkon és a social felületeken. Most pedig egy olyan zenével folytatom, ami a jelenkori sikerét a TikToknak köszönheti, a rádiós kedveltségét Magyarországon pedig a mi lemezlovasainknak, akik azonnal elkezdték játszani a Mix műsorainkban. Kato és a Turn the Lights Off a 30.

ez a Rádió 1, ez a Top 50. A Rádió 1 legjobb zenéire, a születésnapi fesztiválunkon is bulizunk majd. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik DJ-nk fogja és milyen mixben játszani. Például ezt, Ray-től, Where is my husband? Az a Ray következik tehát, aki Anglia egyik első számú énekesnője a jelenben. Az angol zenei díjátadón a Brit Awards-on még télen 7 jelölésből 6-ot díjra váltott, és ez rekordnak számít. Ray, Where is my husband? A 26.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra és nyílnak a kapuk a Budapest Parkban. Rádió 1 születésnapi fesztivál ma este hajnalig, reggelig kifulladásig. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a Top 50 folytatódik, a következő zenei órát ezzel nyitom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió E! Rádió egy top 50. A 24.

Rádió 1, Top 50. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Nincs egy óra, 5-kor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és indul az élő közvetítés. Mindenkivel szeretnénk pacsizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Addig slágerlista, 23.

0: Rádió egy top 50, a 20.
1: Sziasztok! Andi vagyok, Vivi vagyok, mi is ott leszünk a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Rádió egy csak igazi mai sláger!

0: Hölgyeim és uraim, Sam Feld, tehát az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és az a dala, ami most érkezik ezen a héten a Rádió 1 Top 50-ben, a 17. Hearts Like Mine.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
4: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió egy top 50. A tizedik.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, érkeznek a legszebb helyezések, és most már érkezik a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és nincs fél óra, és Cookie Mixével nyitjuk a kapukat a Budapest Parkban. Indul majd az élő közvetítés is a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben, és a webben, képen, applikációnkon, a weboldalon és YouTube-on is lehet minket majd nézni. Aki úton van a buli felé, nagyon-nagyon vigyázzon magára, adom az energiát addig is. Itt a hatodik helyezett Ray Dalton és a Blood Running.

itt a Rádió 1. Ez a Top 50, és folytatom a jó hangulatot. Hát most egy olyan dalt indítottam, ami nagyobbat ment, mint eredetileg. A Kylie Romániában nagyon nagy sláger lett sok-sok évvel ezelőtt. Ez a verzió viszont új énekkel, új zenei alappal, modernizálva, Európa klubjaiban is nagy kedvenc lett. Románia slágergyárosa Accent Magyarországot is meghódította, és ma este 18 óra 25 perckor fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dala a Top 50-ben a harmadik.

Az idő, hölgyeim és uraim, jön a Top 50 első helyezettje, és utána 5 órakor bekapcsoljuk a webkamerát. 5 órától elindul az élő közvetítés a Rádió 1 összes frekvenciáján. 5 órakor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és elstartol a Rádió

a weboldalunkon, a rádió1.hu és a social felületeken. Boldog születésnapot, Rádió 1! A Top 50 első helyezettje a Sugar Daddy, amit indítok, a dal, amit élőben is meghallgatunk ma kora este, a Rádió 1 születésnapot.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul a Rádió egy születésnapi fesztivál.

Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon Kuki.

0: integetek itt mindenkinek az első sorokban. Képen is tudtok látni mindent, ezt a hallgatóknak mondom, ami történik itt, mert hogy a YouTube-on egészen este 10-ig tart az élő közvetítés, hallható formában a Rádió 1-en, a frekvenciáinkon pedig 49 frekvencián összesen egészen éjjel 2-ig. Kuki után Lotfi Begi a lemezjátszók mögött, Begi lesz a második fellépő, a diszkós itt a harmadik, Accent és Tóth Abigail együtt pedig majd a negyedik. Kukikám, menjünk tovább!
1: Pedig tovább és férkezik egy igazi, vagy is megjesz a koszkarecsik, a szemcsíme egyszerű.

És nem maradtatok el a Lóci Begi dalok sem. A háború mélységgel hogy álltok?

0: korábban. 2005-ben indult el a műsoruk, és hogy azóta itt vannak az éterben Magyarországon az abszolút egyedülálló hölgyeim és uraim, fogadjátok őket sok-sok szeretettel, Hamvai PG, Bárány Attila, DJ Junior, a lemezjátszók mögött, a 2026-os rádió egy születésnapi fesztiválon, a Disco Sheet!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon. A Disco Sheet.

Attention.

0: A klip mögöttünk. Ez az új diszkos dal.
1: Sono spiacente.
0: Adesso, Simon, sorry.

0: Pillano da un Marissal. Piano Man. Tatula.
1: Oh, I travel so high.

0: mai slágerek minden este, 20 év után is, 8 és 9 óra között, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Halmai PG!
1: Egy jó rádió egyes, vagy inkább

Jön egy kis extra, figyeld! A szokásos, amivel 2005 óta kezdek mindenhol. És innentől kezdve bele is csapunk a világ legjobb újdonságaiba. Figyelj, Rádió 1!

Csap össze hátul is! Clap, clap, clap, clap. Na jön az az úriember, aki mondhatni lenyúlt a dalt! A magyar csajsziról! Rádió 1, Budapest Park! Ha szereted ezt a dalt, háromra sikítasz! Egy, kettő, három!

utolsó ebben az esetben. A Kashmir lemezét én játszom. Szoktad hallani a Rádió 1-en? Szereted a Rádió 1-en? Ha igen, akkor háromra sikít!

0: Ha szólunk! Sanyi! Sanyi, gyere!
1: Még fél percünk van!
0: Gyere! Én szeretnék megköszönni, hogy ilyen korán eljöttetek.
2: Köszönjük, hogy itt vagytok.
0: Azt is szeretnék mondani, hogy óriások vagytok, hogy több mint 20 éve valaki hallgatja a Rádió 1-en a Diszkosütet. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük nektek!

0: Találkozunk majd a Classic Stage-en, mindhárman külön-külön játszunk majd. Szevasztok, mi voltunk a diszkosit?
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. Nagyon-nagyon régóta csináljuk, és én nagyon sokszor voltam már itt előttetek, abban a szeremben, hogy húzzam az időt, vagy hogyha éppen szükséges, akkor befogjam a pofámat. Miután sürget minket az idő, rövid leszek, jön egy olyan fellépő páros, akiket szerintem nem kell bemutatni a Rádió egy hallgatóinak, viszont mielőtt ők belépnének ide a színpadra elétek, hagyd mondjam el, hogy hatalmas szeretettel várjuk, és itt vannak már Magyarországon, és fel fognak lépni ezen a színpadon a Swish Disco, Samfeld és Cyril. Fogadjátok szeretettel Excellent és Tóth Abigail!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon. Accent és Tóth Abigail.
3: Sziasztok, Budapest Park!
2: És Tóth Abigail.
3: Jó a hangulat?
4: Hello everybody, how are you? Are you feeling good?
5: Keep on singing me to sleep, baby.
4: Let's make it memorable.

0: Thank you very much, guys. Thank you, Radio 1.
1: Köszönjük szépen, Budapest Park. Sziasztok!
0: Ciao, ciao!
2: Accent és Tóth Abigail, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Rádió egy születésnapi fesztivál, Budapest Park 2026. Szevasztok! Élőadásban vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. De jó látni így együtt benneteket. Aki most érkezik, négyszeres év DJ-je győztes Magyarországon. Többek között fonogram díja is van, és nem akármilyen meglepetés vendégekkel érkezett hozzátok ide ma estére. Fogadjátok szeretettel a lemezjátszók mögött innentől a szuper szexi DJ Metzger Victoria! Gyere, Viki!
3: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Metzger Victoria!

Bogi, Miss Mood, Blanche, Gabriel Dancer, gyertek, csináljuk meg ezt a közös képet, jó? És háromra mindenki ez a magasban. De jól fogunk kinézni. Old winding road got me thinking back to when we were young. Na figyelj, rádió egy! Háromra! Mindenki ez a magasban, hátul is figyelj! Egy!

0: Rádió Egyen! Hatalmas sikolyt a Vikinek! 1, 2, 3! Rádió Egy születésnapi fesztivál, 10 évesek vagyunk, nem a fesztivál maga, hanem a Rádió Egy, hogy újraindult, és ezt szeretnénk megünnepelni kellő körülmények között. Ezért hirdetjük már hónapok óta ezt a bulit, és ezért mondom el most is azt, hogy aki hallgatja jelenleg a Rádió Egyet, az nyugodtan induljon el, ugyanis még csak most jön az első külföldi sztárfelépő a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, itt a Budapest Parkban. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel, és akkor most... Tessék teljes gőzzel előre! Hölgyek és urak! A színpadon Szemfeld!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A színpadon!

One more time. If you guys hit.

0: Budapest. Kiss an MC for me there. My name is Sam Pelt. I'm from the Netherlands, Amsterdam. I love you guys. One more time, make some noise for yourself. Make some noise for Radio 1 in Budapest. Power!
1: Rádió és Születésnapi Fesztivál 2026, magyar zászlóval a kezében Sam Pelt, egyenesen Hollandiából, mekkora show volt. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, egy újabb igazi nagy ágyú a lemezjátszói mögött, innentől nyert már külföldi DJ tehetségkutatót. Sőt, van Magyarországon a Rádió 1-en is egy Rádió 1 DJ szavazás minden évben, és ő az egyetlen, akinek ezen a DJ szavazáson van már harmadik, második és első helyezett díja is. És nagyon tüzes lesz a produkciója. Hogy ezzel mire célzok, azt mindjárt megértitek, mert egy nem akármilyen meglepetés vendéget is hozott magával. Remélem felkészültetek rá! Rádió 1 Születésnapi Fesztivál 2026! A lemezjátszóknál! Jamina!

körfigyelj! Switch diszkó előtt melegítünk tovább, lányok, fiúk!

egy dal biztosan ismeritek, amiért nagyon hálás vagyok, és egybefort a rádió egyel. Ez pedig nem más, mint Jamina és Sophie. Közös ez a hologram, lányok, fiúk, a színpadon nem más, mint Sophie!

DJ szavazáson elért eredményemére. Nagyon örülünk, hogy ilyenkor látunk benneteket itt élőben is, nem csak az éteren keresztül. Hello első sor! Kezdek! Jön velem az utolsó pár perc!

És engedjétek meg, hogy a legújabb, legfrissebb saját dalunkkal búcsúzom majd, az pedig nem más, mint Tóver Reni és Jomin a közöse. Ez a Feel the Fire! Gyere, Reni!

0: Stóð að reyna að segja hvað það
1: Rádió 1, milyen fantasztikus szett volt, hatalmas sikolt kérek, Jaminának, 1-2-3! Így van, most pedig játszunk egy kicsikét. Azt mondom, rádió, azt mondod el. Rádió! Rádió! Rádió! Kemények vagytok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok, velünk vagytok. És még egyszer utoljára elmondom, még mindig egy csomó sztára lehet számítani, jön a következő sorban. Úgyhogy gyertek ide Budapest Parkba, ahol a Rádió 1 a 10. születésnapját ünnepli. Hölgyek és urak, fogadjátok hatalmas szeretettel a második világsztárt a Budapest Park színpadán. Jön a Swish Disco!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Switch Disco!

0: és diszkó. Egy fontos dolgot szeretnék nektek elmondani. 1996-ot írtunk, amikor a magyar éterben először megszólalt a Rádió 1. Aztán volt időszak, amikor átmenetileg nem szólt, majd pedig 10 éve, 2016-ban újraindult, és onnantól számítva 10 éves idén a Rádió 1. Köszönjük szépen, hogy ezt velük ünnepitek ma este, és szerintem az egyik legjobb dolog, ami a Rádió 1-jel történhetett, az a következő fellépő. 3 egymás utáni évben is megnyerte a nagy Rádió 1 DJ szavazást. Nektek köszönhetően különös ismertető jegye, hogy kék a haja. A másik pedig, hogy igazi szuper tehetség. Remélem készen álltok rá, fogadjátok sok szeretettel a Budapest Park színpadán, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, Regan Lili!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon!

Codere. Egy. Kettő. Három perc van, akkor kezdek hátul is. Esta noche. I want you. Imádlak titeket, köszönöm szépen!

Semmi, pénteken érkezik videóklippel. Szeretnék egy közös videót, benne vagytok? Háromra kérnék egy hatalmas sikolyt, ami a csövön kifér. Nem látom a kezeket a magasban, itt vagytok.

0: Rádió egy születésnapi fesztivál 2026-ban élőben a Rádió egy összes frekvenciáján a Budapest Parkból. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! A mai éjszaka egyik legjobban várt külföldi fellépője jön. Óriási nagy sztár. A világon mindenhol játsszák a dalait a rádiók. A világ minden nagy fesztiválja szeretné őt megszerezni. És csak úgy, mint tavaly, idén is elfogadta a fellépésünket, és egyenesen a felkérésünket, és egyenesen Ausztráliából repült ide, a Budapest Parkba. Fogadjátok szeretettel, hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiválján 2026-ban a lemezjátszóim mögött Cyril!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon!

Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál élőben a Budapest Parkból. A színpadon Cyril!

0: And Gary, thank you so fucking much. Can we get one photo with you? Put your hands in the air. We ready? Put them up. I love you so much. Thank you for having me in your country again. Goodbye, Hungary!
1: Rádió egy születésnapi fesztivál, Budapest Park 2026, Sziró! Egyenesen Ausztráliából, mekkora volt, nagyon-nagyon szépen köszönjük neki. Hölgyek, urak, gyorsan szeretném nektek elmondani, hogy pár pillanaton belül elindítjuk a másik két színpadunkat is. A Classic Stage-en hamarosan kezd a lemezjátszói mögött Bárány Attila, mindjárt indul a Jungle Stage, ahol pedig Joer Junior lép a lemezjátszók mögé, úgyhogy innentől kezdve 10 óra után három helyszínen megy a buli folyamatosan kifulladásig. A hallgatóknak üzenem, akik nincsenek itt, hogy még mindig nem késő elindulni, hajnalig itt vagyunk a rádióban pedig, tehát hallható formában. Egészen éjjel kettőig megy a közvetítés. A két műsorvezető, Bárány Attila és Juhász Geri búcsúzik, és akkor fogadjátok szeretettel itt a Budapest Park nagy színpadán azt a két fiatalembert, akik a mi igazi házi világsztárjaink, olyan DJ-kkel vannak napi kapcsolatban, mint David Guetta, vagy éppen Don Diablo, és ezt a névsort hosszan sorolhatnám, oda-vissza játsszák egymás dalait. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának színpadán, a Budapest Parkban a Stadium X!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Stadium X! A

rejtő jön Lord Fibeki. Sziasztok, ez egy SMS, itt vagyunk a szülinapi bulizokban. A 67 éves nagymamánknak is ma van a születésnapja, és kérte, hogy hozzuk el délután

az élő közvetítés. A lemezjátszóknál a Stadium X. A Classic Stage-en most Bárány Attila. A Jungle Stage-en Joel Junior. Ha még nem vagy

színű baseball sapka van rajtam. Sanyikám, jó sokan vagyunk, mondd meg, hogy hol vagy, oda megyek és megkereslek, de tényleg Sanyival nagyon szeretnék egy közös fotót. Sanyi, csak mondd meg, melyik színpadon vagy? A nagy színpadon, a Classic Stage-en vagy a Jungle Stage-en? Mert hogy mind a hármon megy a buli. Kifulladásig itt a parkban.

színünk van ma éjszaka is. A nagy színpadon mindjárt jön Lotfi Begi. A Classic Stage-en 11-től a lemezjátszóknál Cookie. A Jungle Stage-en pedig hamarosan kezd Christopher. Ha még nem vagytok itt, gyertek! Rádió egy születésnapi fesztivál élőben!

övék volt a 2014-es Ultra Music Fesztivál legjátszottabb dala. Ők voltak a Stadium X, a nagyszínpadon a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A nagyszínpad programját közvetítjük egészen éjjel 2-ig. Lotfi Begi váltja őket Metallica-s pólóban.

ki, aztán jön még a Regalini, Wilcox, Pure Beat és Jauri. Na de van két másik helyszínünk is, a Classic Stage és a Jungle Stage. Aki a Rádió Egyen DJ, aki él és mozog, mind itt van ma este. Aki még nem indult el, de jön meg!

élő közvetítést hallottok a Rádió 1-en. A születésnapi fesztiválunkról, a Budapest Parkból. Éjjel 2-ig tart az élő közvetítés a lemezjátszóknál, most Lotfi Begi. A Classic Stage-en éjfél után jön még Hanvai PG, DJ Junior, Antonio és New Week. Gyorsan elmondom, mi lesz éjféltől a Jungle Stage-en. Jön Brick Lake, a Loving Arms, Pullmax és Collar. Óriási a buli!

Ese amor llega así, esta manera.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi magyar.